Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert még mindig működik ez a dal és ez a hang is. És hát ugye, pont ezt tudom mondani a következő felvételre is, ami Joel Corey-tól érkezik, aki korábban ugye szerepelt valóságshowban is, mostanra viszont egyértelműen mindenki arról ismeri, hogy ilyen jó dalokat készít. Most a Galantis-szal közösen. Joel Corey tehát, ez a Stay a Little Longer, itt a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és így van, Work Hard, Play Hard, mekkora kedvenc David Guetta, Neo és Akon, a fogyarázsban pedig Sabrina Carpenter jön. Akinek egyébként múlt héten volt a születésnapja, 27 éves lett, sok boldogságot neki. Ez pedig az igazi mai sláger, az Espresso itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a következő órában, például hozom Ray-t, hozom Taylor Swift-et, Regalilit, Freddy-t, sőt Ray Dalton-t is, a kezdésben meg Lady Gaga-t. Azért ez egy erős sor, és van még egy csomó dal, amit nem is mondtam, szóval az igazi mai slágerek továbbra is itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Elkezdődött az allergia szezon. A Semmelweis Help ingyenes tünetellenőrző alkalmazáson egyre többen keresnek rá a tipikus pollen allergiás tünetekre. Ezek szinte megegyeznek a náthájéval. Vizes orfolyás, ordugulás, tüsszögés, szájpad és szemviszketés, de komolyabb esetekben akár légzési nehézségek is jelentkezhetnek, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
3: Hát igen, megindultak az allergiás tünetek, sok esetben vizes orfolyás, tüsszögés, viszkethet a szájpadunk, ordugulás alakulhat ki. Ezek nagyon sok esetben az esti órákban jelentkeznek, ami még akár alvászavart is okozhat. Ezek lehetnek azért az allergiás tünetek, tehát és emeltnék akár szemtünetek is, tehát jelentkezhetnek ezek szemviszketéssel, szemgyulladással is. Sok esetben az allergiás tünetek azért előbb-utóbb légúti tüneteket is okozhatnak, ez már nehéz légzés, köhögés, sípolás, vagy akár fulladás is jelenthet. Ezek már az asztmának a tünetei, és ebben az esetben már nagyon fontos, hogy orvosi segítséget kérjünk. Az allergiás tüneteknek a kezelésének a része lehet azért a sósvizes orspré használata, ha szemtüneteink vannak, akkor a szemcsepp használata, de a gyakori hajmosás is segíthet abban, hogy a polleneket kimossuk a hajból, és ezáltal csökkenhetnek a tünetek, és az antihisztaminoknak a segítségével tudjuk a tüneteket csökkenteni, de minden esetben fontos, hogy a megfelelő antihisztamint válasszuk megfelelő dózisban, tehát ezért mindenféleképpen kérjük ki a kezelőorvosunk, családorvosunk segítségét, hogy meghatározásra kerüljön azt, hogy milyen terápia segíthet az allergiás tüneteknek a csökkentésében.
2: Az állomásokon mért adatok szerint térségünkben a ciprus és a tiszafa félék okozhatnak panaszokat, az allergiák magas tartományban mozoghatnak. A juhar, a kőris és a nyár virágporának koncentrációja nálunk egyelőre most még alacsony, esetenként azonban a közepes szintet is elérheti.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió 1!
4: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Ed Sheeran, aki hát nem kell mondanom, hogy mekkorát megy szólóban is, de amikor valakivel elkezd dolgozni, hát akkor is giga sikereket csinál, és úgy is választja meg egyébként a partnereit. Most például a napokban Martin Garrix-el fog egy egészen új dolgot bemutatni, ez viszont egy igazi mai sláger, amit Justin Bieberrel készített. I don't care, ezt indítom a rádió egyen.

Ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger megy, és ezt a dalt is Rádió Egy DJ készítette Lotfi Begi Freddyvel közösen, és ő is ott lesz a Rádió Egy születésnapi fesztiválon május 24-én, vagyis pontosan egy hét múlva, mert minden Rádió Egy DJ, valamint a világsztárok is a színpadon, Sirius Samfeld és a Swish Disco pont egy hét múlva bulizunk majd velük. Most meg egy újabb nagy kedvenc, egy igazi mai sláger, Ray Dalton, Blood Running, ezt indítom a Rádió Egyen.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is jönnek Balázsék, és holnap reggel is jönnek, reggel 6-tól a Rózsó után, hát lesz miről szerintem még sztorizniuk. Egy olyan igazi mai sláger, amit jövő vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is meghallgathatunk, mert hogy Tóth Abigail és Accent is érkezik. A közös igazi mai slágerük a Sugar Daddy. Már is indítom a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Kamerás rollerekkel fogják ellenőrizni nyártól Budapest egyik kerületében az autósokat. Azt fogják vizsgálni, hogy rendelkeznek-e érvényes parkolójeggyel. A járművekkel végzett ellenőrzés volt a legfontosabb témája annak a konferenciának, amelyet nemrég rendeztek meg Budapest 11. kerületében. A rendezvényen bejelentették, hogy immáron Újbuda is szintet lép a parkolóautók ellenőrzésében, ami magában foglalja a kamerával felszerelt mikromobilitási eszközöket, illetve gépjárművek alkalmazását. Kamerás rollereket és autókat elsőként az 5. kerület, Belváros-Lipótváros kezdett el használni, és hogyan is működik ez a technológia. A rendszer az úgynevezett ANPR elven működik, a járműre egy mikromobilitási eszközre szerelt speciális ANPR kamera modul haladás közben automatikusan beolvassa a parkolóautók rendszámait. A nagy sebességű infravörös megvilágításra dolgozó kamera a fedélzeti számítógéppel együtt valós időben felismeri a rendszámot, majd az adatkapcsolati modulon keresztül összeveti azt a központi parkolási adatbázisban található információkkal. Amennyiben a rendszer olyan járművet azonosít, amely nem rendelkezik érvényes parkolójeggyel, akkor értesíti küld az adott zónában dolgozó parkoló őrök készülékeire. A kamerás eszköz tehát nem végez pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat és jelzi, hogy hol szükséges a helyszíni intézkedés. Az élő munkaerő, tehát a parkoló őr a legdrágább, ha úgy tetszik, egyre nehezebben találnak munkaerőt. Az ANPR rendszer egyik előnye, hogy fele annyi parkoló őrre van szükség, mint a hagyományos ellenőrzés során. Ráadásul sokkal rövidebb idő alatt tudják végezni az ellenőrzéseket, illetve jóval nagyobb eséllyel tudják kiszűrni azokat, akik valamilyen okból kifolyólag elmulasztották befizetni a parkolási díjat.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Yeah. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy ebben az órában is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, aki üzenne 0620 311 111 a számunk. Ez pedig az újabb nagy kedvenc, Teddy Swims és a The Door.

igazi mai sláger megy, és igen, van olyan, hogy időnként csúszás ábe egyes slágernél. Előfordul, hogy ez pár hónap, előfordul, hogy egy-két év, és speciál előfordul, hogy több mint 10. Kétó esetében ez a helyzet. Már jó pár éve bemutatta ezt a dal, de akkor valahogy nem kapta el a közönség. Amit nem értek, mert egyébként tényleg nagyon jó, de most 2026-ban nagyon is elkapta, felkapta, és mindenki imádja. Az igazi mai slágerek

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Ez a Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy, ma vasárnap van, holnap hétfő, jövő héten 5 napot dolgozunk, de hozzáteszem, az azt követő héten csak 4-et, mert hogy hétfő munkaszüneti nap, ezért is jó, hogy vasárnap egy óriási tudunk majd bulizni a Rádió Egy születésnapi fesztiválon, pont egy hét múlva, azon a bulin, ahol meghívtuk Sam Feldet is, ez pedig az igazi mai slágere Rosalindnal, a Hard Like Mine, amit indítok a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Tárogató fesztivál Sárospatakon, éttermi tolvaj Bilincsben. Ma van a Hipertónia világnapja. Köszöntöm Önöket, Kis Judit vagyok. Sárospatakon rendezik meg az első Kárpát-medencei tárogatóversenyt. A Hungarikumként tisztelt hangszer legkiválóbb megszólaltatóit hívják a Zempléni Város Református Teológiai Akadémiájának falai közé. A Nemzeti Tárogató Intézet Alapítvány II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából hirdeti meg a művészeti fesztivált Sárospatakon. A verseny októberben lesz. Rendszeres vendég volt az egyik ózdi étteremben a 19 éves Farkas Juki férfi, aki az étlapot azonban egyszer sem kérte. A betörő nem enni, hanem vinni tért be a vendéglátóhelyre. Összegyűjtötte a felmarkolható ételeket, italokat és megtalálta a még felhasználható vásárlási utalványokat. Azt sem érdekelte, hogy mindezt rögzíti az üzlet biztonsági kamerája, pedig a nyomozók a felvételek alapján azonosították a rossztevőt. A fiatalembernek nem először gyűlt meg baja a törvénnyel. Az ózdi rendőrkapitányság jelentéséből kiderül az is, hogy a bajkeverő mintegy 200 ezer forintnyi holmit lopott el, de szerencsére megtalálták nála, és már vissza is adták a házigazdának. Ma van a Hipertónia világnapja, ehhez kapcsolódik a Május a vérnyomás mérés hónapja elnevezésű nemzetközi kampány, amelyhez mintegy 600 magyar orvos csatlakozott. A céljuk az, hogy kiderüljön, ha valakinek magas a vérnyomása, mondta rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertónia Társaság tiszteletbeli elnöke.
3: Sok szívérendszeri esemény, szívinfarktust vagy szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Sajnos a hipertónia az esetek döntő többségében tünetmentes, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Fontos, hogy minél több mérés történjen, hogy minél több hipertóniás beteget megtaláljunk, mert részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat, amelyek a klinikai eseményekhez vezetnek.
2: A Dunántúl nyugati, délnyugati felé ma szakadozni, csökkenni fog a felhőzet. Egyre hosszabb időszakokra kisüt a nap, máshol még sokfelé várható esőzápor. Keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Délután 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Miskolcon ma már minimális esély van a csapadékra, de az ég azért egész nap felhős lesz. 20 fokot mérhetünk maximum az élénk szélben. Kis Juditot hallották.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
4: Elkezdődött az allergia szezon. A Semmelweis Help ingyenes tünetellenőrző alkalmazáson egyre többen keresnek rá a tipikus pollen allergiás tünetekre. Ezek szinte megegyeznek a náthájéval. Vizes orfolyás, ordugulás, tüsszögés, szájpad és szemviszketés, de komolyabb esetekben akár légzési nehézségek is jelentkezhetnek, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
5: Hát igen, megindultak az allergiás tünetek, sok esetben vizes orfolyás, tüsszögés, viszkethet a szájpadunk, ordugulás alakulhat ki. Ezek nagyon sok esetben az esti órákban jelentkeznek, ami még akár alvászavart is okozhat. Ezek lehetnek azért az allergiás tünetek, tehát és emeltnék akár szemtünetek is, tehát jelentkezhetnek ezek szemviszketéssel, szemgyulladással is. Sok esetben az allergiás tünetek azért előbb-utóbb légúti tüneteket is okozhatnak, ez már nehéz légzés, köhögés, sípolás, vagy akár fulladás is jelenthet. Ezek már az asztmának a tünetei, és ebben az esetben már nagyon fontos, hogy orvosi segítséget kérjünk. Az allergiás tüneteknek a kezelésének a része lehet azért a sósvizes orspé használata, ha szemtüneteink vannak, akkor a szemcsepp használata, de a gyakori hajmosás is segíthet abban, hogy a polleneket kimossuk a hajból, és ezáltal csökkenhetnek a tünetek, és az antihisztaminoknak a segítségével tudjuk a tüneteket csökkenteni, de minden esetben fontos, hogy a megfelelő antihisztamint válasszuk, megfelelő dózisban, tehát ezért mindenféleképpen kérjük ki a kezelőorvosunk, családorvosunk segítségét, hogy meghatározásra kerüljön azt, hogy milyen terápia segíthet az allergiás tüneteknek a csökkentésében.
4: Az állomásokon mért adatok szerint térségünkben a ciprus és a tiszafa félék okozhatnak panaszokat, az allergének magas tartományban mozoghatnak. A juhar, a kőris és a nyár virágporának koncentrációja nálunk egyelőre most még alacsony, esetenként azonban a közepes szintet is elérheti.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió E! Indul Magyarország legfőbb

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

És már előre mondom, milyen nagy kedvenceket hozok megállás nélkül ebben az órában is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után járunk 11 perccel, május 17-e van, a paszkálok, a névnaposok. Sok boldogságot nekik. És ahogy ígértem, hozom az igazi mai slágereket, most például Ray Daltontól ez a Do It Again. Kellemes éjszakát, vagy hát most már szépre.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, hát nagy melegre ma se számítsunk, ilyen 13 fok mindemellé eső, és még a következő két nap is esős lesz, de aztán szerdától, ha minden igaz, akkor jön a napsütéses idő és a 22-23 fokos napi csúcsok, ami hát ugye az előző héten bősége megvolt, most a hétvégére egy picit lehűlt, de jövő héten visszatér. Blondie, Stevie Appleton, Never Walk Alone, a hírek után én pedig ezt indítom. Mert hogy az igazi mai slágerek továbbra is nálunk szólnak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Kamerás rollerekkel fogják ellenőrizni nyártól Budapest egyik kerületében az autósokat. Azt fogják vizsgálni, hogy rendelkeznek-e érvényes parkolójeggyel. A járművekkel végzett ellenőrzés volt a legfontosabb témája annak a konferenciának, amelyet nemrég rendeztek meg Budapest 11. kerületében. A rendezvényen bejelentették, hogy immáron Újbuda is szintet lép a parkolóautók ellenőrzésében, ami magában foglalja a kamerával felszerelt mikromobilitási eszközöket, illetve gépjárművek alkalmazását. Kamerás rollereket és autókat elsőként az 5. kerület, Belváros-Lipótváros kezdett el használni, és hogyan is működik ez a technológia. A rendszer az úgynevezett ANPR elven működik, a járműre egy mikromobilitási eszközre szerelt speciális ANPR kamera modul haladás közben automatikusan beolvassa a parkolóautók rendszámait. A nagy sebességű infravörös megvilágításra dolgozó kamera a fedélzeti számítógéppel együtt valós időben felismeri a rendszámot, majd az adatkapcsolati modulon keresztül összeveti azt a központi parkolási adatbázisban található információkkal. Amennyiben a rendszer olyan járművet azonosít, amely nem rendelkezik érvényes parkolójeggyel, akkor értesíti küld az adott zónában dolgozó parkoló őrök készülékeire. A kamerás eszköz tehát nem végez pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat és jelzi, hogy hol szükséges a helyszíni intézkedés. Az élő munkaerő, tehát a parkoló őr a legdrágább, ha úgy tetszik, egyre nehezebben találnak munkaerőt. Az ANPR rendszer egyik előnye, hogy fele annyi parkoló őrre van szükség, mint a hagyományos ellenőrzés során. Ráadásul sokkal rövidebb idő alatt tudják végezni az ellenőrzéseket, illetve jóval nagyobb eséllyel tudják kiszűrni azokat, akik valamilyen okból kifolyólag elmulasztották befizetni a parkolási díjat.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Azok rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig az az előadó, aki az első női előadó volt, aki debütálni tudott az amerikai country chart első helyén. Piff, hát így kell kezdeni. És azóta is egymás után hozza jobb-nájobb dalokat, ez például egy eredetileg fétles slágerből. Bibi Rexa, New Religion, már indítom is a rádió egyen.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Gasztrotörténeti utazó kiállítás Miskolcon, kezdődik a szúnyoggyérítés a Bodrog mentén is, elindult az Agrárium 2026, Kis Judit vagyok. Kövi Pálnak a gasztronómiai író, polihisztor és vendéglátós munkásságának állít emléket egy utazó kiállítás, amelynek 3 hétig a Művészetek Háza Kortárs Galériája ad otthont a vármegyeszékhelyen, olvasható a Miskolci Kulturális Központ közleményében. A tárlatot a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum indította útjára, a bemutató központi figurája Kövi Pál nemrégiben újra kiadott Erdélyi Lakoma című könyve. A Palóc származású üzletember életében fontos szerepe játszott a Felvidék és a Palóc hagyomány, majd az Egyesült Államokban próbált szerencsét és kemény munkájának köszönhetően New Yorkban a The Four Seasons étterem vezetője lett. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a csípős vérszívók ellen. A keleti ország részben a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén lévő holtágak szegélyén biológiai gyérítés indokolt. Május közepén indul az országos szúnyoggyérítési program. A szert repülőről szórják majd ki. Záporok, zivatarok után, de akár egy kerti locsolást követően is a csípő szúnyogok számára ideális tenyészőhely jön létre a lakókörnyezetünkben. Elindult az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-éig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Tóth Péter természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető rádiónknak elmondta, az összeírás országszerte mintegy 52 ezer egyéni gazdaságot és 14 ezer gazdasági szervezetet érint, a folyamatnak pedig 3 szakasza lesz.
2: A gazdasági szervezetek és a kiemelt jelentőségű, tehát nagyobb földterületet használó, nagyobb állatállománnyal rendelkező egyéni gazdaságok számára kötelező az online kitöltés június 15-éig. Az érintett egyéni gazdaságoknak a döntő többsége, kb. 47 ezer egységről beszélünk, május 31-ig számukra csak egy lehetőség az online kitöltés, az összeírói szakasz, az majd június 1-én kezdődik, és egészen július 15-éig tart. Ekkor majd az ország 969 településén, mint egy 400 összeíró fogok dolgozni, akik tableten rögzítik majd az adatokat.
1: A Dunántúl nyugati, délnyugati felé ma szakadozni, csökkenni fog a felhőzet. Egyre hosszabb időszakokra kisüt a nap, máshol még sokfelé várható esőzápor. Keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Délután 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Miskolcon ma már minimális esély van a csapadékra, de az ég azért egész nap felhős lesz. 20 fokot mérhetünk maximum az élénk szélben. Kis Juditot hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után 8 perccel, David Guetta ébresztőnek jó lesz, aki ezen a nyáron nem csak Ibizán megy nagyot, hanem ahogy szokta Las Vegasban is, hát ilyen nagyon szerényen pool partynak nevezi az egyik parti sorozatát, nyilván egy picit azért ennél több van benne, idén nyáron is folytatódik. Én pedig az igazi mai slágerét hozom most, a One Republic-kal közösen, ez az I Don't 108, a telefon, Viber és SMS számú pedig 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ez már az a hangulat, ami jövő vasárnap is vár mindenkit a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ahol természetesen ott lesz az összes Rádió 1 DJ, és ők is azok, a Stereo Max és DJ Metzger Viki, a közös igazi mai slágra lecsületni gó szenzációs adal. Na, viszont megállás helyett inkább egy újabb igazi mai slágra, amit indítok. Purple Disco Machine, a Hearst dallal, a Wonderful Life-val jön már is a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kis Juditot hallják, köszöntöm Önöket, több busz megálló is átmenetileg új helyre került a Zavason. Gyerekülésbe rejtette a drogot egy férfi, és még néhány nap maradt az SZIA bevallásra. A zavasi útfelújítás átrajzolta ideiglenesen a városrész busz közlekedését. Összevonták az Ifjúság útja és az Avas város központ megálló helyeket. Az átmeneti buszvárút az Avas város központ megálló hely előtt jelölték ki a vármegyeszékhelyen. Az MVK ZRT közleménye szerint az Avas kilátótól induló autóbuszok esetében a Fényi Gyula tér megálló hely ideiglenesen megszűnik. Helyette az autóbuszok a Mennyánszky utcánál veszik fel az utasokat. Új helyre került a Sáy István utcai Mennyánszky utcánál található és a Hajós Alfréd utcai megállóhely is. Ez a változás az Avas kilátó felé tartó buszokat érinti. Nem véletlenül állították meg egy dokkereskedő autóját az Ózdi rendőrkapitányság egyenruhásai. Már a feltűnően drága kocsi is gyanút kelthetett volna a környéken, az Ózdi és Arló közötti úton intették le a járművet. A sofőr először értetlenkedett, de a nyomozók a gyerekülésbe rejtve találtak nála mintegy 200 g kábítószert. A 38 éves Ózdi dílernél 2,5 millió forint készpénz is volt. Már régóta keresték a kábítószerkereskedőt, aki a gyanú szerint több elosztónak volt a felsőbb kapcsolata. A férfit bilincsben vitték el és kezdeményezték letartóztatását is. Már csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására. Május 20-a a határidő, a Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta rádiónknak Lincmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenképp nézz át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
1: A Dunántúl nyugati, délnyugati felé ma szakadozni, csökkenni fog a felhőzet. Egyre hosszabb időszakokra kisüt a nap, máshol még sokfelé várható esőzápor. Keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Délután 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Miskolcon ma már minimális esély van a csapadékra, de az ég azért egész nap felhős lesz. 20 fokot mérhetünk maximum az élénk szélben. Kis Juditot hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, ilyen nagy kedvencek megállás nélkül. Most viszont egy nagyon friss Ray Daltontól, aki hát Adrian is lehetne, a lehetne az idézőjelben, mert hogy a középső neve ez, de egyáltalán nem használja. Na, hát fun fact után az igazi mai sláger Ray Adrian Dalton, Blood Running, itt a Rádió 1-en.

0: Bizonyám, ő Lady Gaga. A legnagyobb kedvencük aktuálisan tőle a The Dead Dance, pár perc és a hírek után ezzel indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Tárogató fesztivál Sárospatakon, éttermi tolvaj Bilincsben. Ma van a Hipertónia világnapja. Köszöntöm Önöket, Kis Judit vagyok. Sárospatakon rendezik meg az első Kárpát-medencei tárogatóversenyt. A Hungarikumként tisztelt hangszer legkiválóbb megszólaltatóit hívják a Zempléni Város Református Teológiai Akadémiájának falai közé. A Nemzeti Tárogató Intézet Alapítvány II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából hirdeti meg a művészeti fesztivált Sárospatakon. A verseny októberben lesz. Rendszeres vendég volt az egyik ózdi étteremben a 19 éves Farkas Juki férfi, aki az étlapot azonban egyszer sem kérte. A betörő nem enni, hanem vinni tért be a vendéglátóhelyre. Összegyűjtötte a felmarkolható ételeket, italokat és megtalálta a még felhasználható vásárlási utalványokat. Azt sem érdekelte, hogy mindezt rögzíti az üzlet biztonsági kamerája, pedig a nyomozók a felvételek alapján azonosították a rossztevőt. A fiatalembernek nem először gyűlt meg baja a törvénnyel. Az ózdi rendőrkapitányság jelentéséből kiderül az is, hogy a bajkeverő mintegy 200 ezer forintnyi holmit lopott el, de szerencsére megtalálták nála, és már vissza is adták a házigazdának. Ma van a Hipertónia világnapja, ehhez kapcsolódik a Május a vérnyomás mérés hónapja elnevezésű nemzetközi kampány, amelyhez mintegy 600 magyar orvos csatlakozott. A céljuk az, hogy kiderüljön, ha valakinek magas a vérnyomása, mondta rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertónia Társaság tiszteletbeli elnöke.
2: Sok szívérendszeri esemény, szívinfarktust vagy szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Sajnos a hipertónia az esetek döntő többségében tünetmentes, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Fontos, hogy minél több mérés történjen, minél több hipertóniás beteget megtaláljunk, mert részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat, amelyek a klinikai eseményekhez vezetnek.
1: A Dunántúl nyugati, délnyugati felé ma szakadozni, csökkenni fog a felhőzet. Egyre hosszabb időszakokra kisüt a nap, máshol még sokfelé várható esőzápor. Keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Délután 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Miskolcon ma már minimális esély van a csapadékra, de az ég azért egész nap felhős lesz. 20 fokot mérhetünk maximum az élénk szélben. Kis Juditot hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 7 óra után járunk egy picivel, vasárnap van. És jövő héten, ugye 5 napot dolgozunk, de utána hosszú hétvége indul. Bizonyám, az azt követő hét csak 4 napos, és pont egy hét múlva Rádió 1 születésnapi fesztivál. Na, most viszont egy újabb igazi mai sláger, és egy kis extra változatosság. Mark Ronson, Miley Cyrus, Nothing Beats Like a Heart, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy...

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, 6. alkalommal Mancsa bajban, ugyanis ez már a 6. országos szervezésű állatelegyel gyűjtő akció, ami pont ezen a hétvégén, május 16-án és 17-én zajlik, így segítve a civil állatvédő szervezetek gondozásában az állatok ellátását. Hogy hogyan tudunk ehhez csatlakozni, a radio1.hu minden infót van egyébként ma 16 óráig. Jó, tessék kattintani. Én pedig hozom az újabb igazi mai slágert, Alex Horrentőr most, ez az Ordinary, itt a Rádió 1-en. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade, eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Gasztrotörténeti utazó kiállítás Miskolcon, kezdődik a szúnyoggyérítés a Bodrog mentén is, elindult az Agrárium 2026, Kis Judit vagyok. Kövi Pálnak a gasztronómiai író, polihisztor és vendéglátós munkásságának állít emléket egy utazó kiállítás, amelynek 3 hétig a Művészetek Háza kortárs galériája ad otthont a vármegyeszékhelyen, olvasható a Miskolci Kulturális Központ közleményében. A tárlatot a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum indította útjára, a bemutató központi figurája Kövi Pál nemrégiben újra kiadott Erdélyi lakoma című könyve. A Palóc származású üzletember életében fontos szerepet játszott a Felvidék és a Palóc hagyomány, majd az Egyesült Államokban próbált szerencsét és kemény munkájának köszönhetően New Yorkban a The Four Seasons étterem vezetője lett. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a csípős vérszívók ellen. A keleti ország részben a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén lévő holtágak szegélyén biológiai gyérítés indokolt. Május közepén indul az országos szúnyoggyérítési program. A szert repülőről szórják majd ki. Záporok, zivatarok után, de akár egy kerti locsolást követően is a csípő szúnyogok számára ideális tenyészőhely jön létre a lakókörnyezetünkben. Elindult az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-éig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Tóth Péter természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető rádiónknak elmondta, az összeírás országszerte mintegy 52 000 egyéni gazdaságot és 14 000 gazdasági szervezetet érint, a folyamatnak pedig 3 szakasza lesz.
2: A gazdasági szervezetek és a kiemelt jelentőségű, tehát nagyobb földterületet használó, nagyobb állatállománya rendelkező egyéni gazdaságok számára kötelező az online kitöltés június 15-éig. Az érintett egyéni gazdaságoknak a döntő többsége, kb. 47 000 egységről beszélünk, május 31-ig számunkra csak egy lehetőség az online kitöltés, az összeírói szakasz, az majd június 1-én kezdődik, és egészen július 15-éig tart, ekkor majd az ország 969 településén, mint egy 400 összeíró fog dolgozni, akik tableten rögzítik majd az adatokat.
1: A Dunántúl nyugati, délnyugati felé ma szakadozni, csökkenni fog a felhőzet. Egyre hosszabb időszakokra kisüt a nap, máshol még sokfelé várható esőzápor. Keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Délután 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Miskolcon ma már minimális esély van a csapadékra, de az ég azért egész nap felhős lesz. 20 fokot mérhetünk maximum az élénk szélben. Kis Juditot hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

hogy egy hét múlva, meg kevesebb, mint 10 óra múlva indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál. Délután 5 órakor nyitjuk a kapukat. Elsőként a nagy színpadon egyébként Kuki vár majd mindenkit, de utána jönnek szépen a világsztárok, Cyril, Samfeld és a Swish Disco is, és pluszban meghívtuk Tóth Abigailt és Accentet is, akik többek között ezt a dalt is előadják nekünk élőben, a Sugar Daddy, amit már is indítok a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy már csak pár perc, és jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, akik ugye óriási rocson voltak a héten, jövő héten pedig elárulják, hogy mi lesz a következő játékuk, mert hogy hamarosan újra játékkal készülnek, nincs pihenés, nincs megállás, ahogy az igazi mai slágerek között sem, sőt, a jövő heti rádió egy születésnapi fesztivál egyik világsztárja jön most, Sam Feld Rosalinnel, ez a Heart Like Mine. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.

0: este 10-től afterparty 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jyszk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsom csomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Reklámot hallottak.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
7: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődi egy Jéko 7 szuperhibrid.
8: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel. 1459 forint helyett csak 949 forint.
7: Irány az Osan! Spórolj okosan!
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
9: Alfa Echo Bravo!
2: Engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságára.

0: Reklámot hallottak.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kisuditot hallják, köszöntöm Önöket, több buszmegálló is átmenetileg új helyre került az Avason. Gyerekülésbe rejtette a drogot egy férfi, és még néhány nap maradt az SZIA bevallásra. Az avasi útfelújítás átrajzolta ideiglenesen a városrész busz közlekedését. Összevonták az Ifjúság útja és az Avas város központ megálló helyeket. Az átmeneti buszvárút az Avas város központ megálló hely előtt jelölték ki a vármegyeszékhelyen. Az MVK ZRT közleménye szerint az Avas kilátótól induló autóbuszok esetében a Fényi Gyula tér megálló hely ideiglenesen megszűnik. Helyette az autóbuszok a Mennyenszky utcánál veszik fel az utasokat. Új helyre került a Sáy István utcai Mennyenszky utcánál található, és a Hajós Alfréd utcai megállóhely is. Ez a változás az Avas kilátó felé tartó buszokat érinti. Nem véletlenül állították meg egy dokkereskedő autóját az Ózdi rendőrkapitányság egyenruhásai. Már a feltűnően drága kocsi is gyanút kelthetett volna a környéken, az Ózd és Arló közötti úton intették le a járművet. A sofőr először értetlenkedett, de a nyomozók a gyerekülésbe rejtve találtak nála mintegy 200 g kábítószert. A 38 éves ózdi dílernél 2,5 millió forint készpénz is volt. Már régóta keresték a kábítószerkereskedőt, aki a gyanú szerint több elosztónak volt a felsőbb kapcsolata. A férfit bilincsben vitték el és kezdeményezték letartóztatását is. Már csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására. Május 20-a a határidő, a Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta rádiónknak Lincmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenképp nézze át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
2: A Dunántúl nyugati, délnyugati felé ma szakadozni, csökkenni fog a felhőzet. Egyre hosszabb időszakokra kisüt a nap, máshol még sokfelé várható esőzápor. Keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Délután 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Miskolcon ma már minimális esély van a csapadékra, de az ég azért egész nap felhős lesz. 20 fokot mérhetünk maximum az élénk szélben. Kis Juditot hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Olvastátok, hogy mi történt a Lengyel Köztévé műsorvezetőjével?
2: Na. Bizonyám.
1: Milyen érdekes párhuzamok vannak most itt a lengyel valóságban és a magyar valóságban. Lengyel Köztévé műsorvezetője, a műsorvezetés után ugye ott is a kormányváltás történt igazából. Mikrofont egészen más munkaeszközre volt kénytelen cserélni. Krisztóf Zimenik nevezetű sztár műsorvezető, aki hát évekig a lengyeli állami híradó egyik legmeghatározóbb arca volt. Egy építkezésen dolgozik. A korábban elegáns öltönyéről ismert tévés, most munkásruhában szobafestő mázolóként keresi a kenyerét, ami a brutális mementója annak írja a cikk, hogy milyen gyorsan porladhat el a politikai hátszéllel felépített karrier. Őt a köztévé a vállán hordta, nagyon tolta, mindent elmondott, mindent megkérdezett, mindent beolvasott, tehát egy sztárműsorvezetője volt az akkori politikai klientúrának. Fizikai munkát végez
2: Írországban. Gondolom, hogy sehol nem kapott ugye állást. Már hogy ilyet.
1: Milyen durva azért ez a történet.
2: Hát igen, meg de... meg kell valamiből.
3: Na, Feri, a propaganda magadra hagy téged.
2: Igen, már most nem támogat.
3: Vége mindennek.
1: Vége mindennek. A propaganda kiszáll alólad.
3: Elveszik a motorokat.
2: De várj, mert Klárika se segít?
3: Semmi. Klári azt mondta, ide figyelj, Feri, ha legalább 1%-ot hozzáadtál volna ez az egészhez, akkor maradhat.
2: Akkor még vigyáztunk volna rád, de így,
3: így
2: nem.
3: Van, így van. És akkor magadra maradsz. Hol fogod? Mit fogsz csinálni? Nem mennek az éttermetbe sem, mert...
1: Ugye, ja, várj, azt is bezáratják.
2: Bezáratják
3: az propaganda
2: éttermet.
3: Burger volt már amúgy is hónapok óta.
2: Jó, nincs haknyi, nincs semmi.
1: Hát mondjuk az úgy nehéz.
3: Hát haknyi nincs. Mert minden, eddig volt haknyi?
1: Tehát minden megszűnik, és valamiből meg kell élni. Jó, várj, akkor nézzük meg. Tehát nézzük meg mindhármunkat.
2: Igen, tehát, hogy mondjuk, mihez kezdes?
1: Toltuk a propagandát nagyon durván, minden megszűnik, holnaptól kiúzzák az éttermet, bezárják a rádiót, és...
2: Az DJ OT haknyi.
1: Nincs.
3: Az azt mondja, téged azonnal elhagy. Azt mondja, hogy figyelj ide. Azt
2: még
3: kibírtam, hogy nem vettél feleségül. Kibírtam a szart tetkóidat is néztem, addig, amíg bírtam.
1: A kártyát sem működik már, ez így most már az
3: igen, és amúgy is megjön ezek a hülyeség. Én ezt biztos nem csinálom tovább.
1: De várját, tehát úgy vágnak el, hogy tényleg semmi nincs?
2: Semmit. Tényleg semmi.
1: Se fellépésed, se műsorvezetésed, se tévé, se rádió, se étterem. Mindent kiúznak a lábad alatt.
3: Mi a terv, Feri?
2: Főhívom a túrkeveri haverjaimat.
1: Igen, ez jó nyom. Első, igen.
2: Ez az első, mert ők ugyan nagyon szépen dolgoznak élelmiszeriparban mindenhol, plusz mindig van náluk innivaló, és fölvetetem magamat segédmunkásnak.
1: Ezt én látom. Kolbásztöltő
3: lesz? Én ezt
2: látom. Igen, igazi kolbásztöltő. És
1: állatfarmon, kolbásztöltesz.
2: És utána kigyúrom magam arra, hogy saját márkás kolbászok, amit a nép imádni fog. Jaj, emlékszel a Feri? Ó, de jó. Nézd meg, milyen jó kolbásza van, és egy nagyon
3: nem
2: nagy céget
3: építek. Nem fogják enni a kolbászodat, mert propagandista kolbászod.
1: Azért minden ne vágjunk el, várjátok.
2: Ja, már most tényleg
1: igen,
2: már
1: a kolbászra veszik meg.
3: Csinálhatod a kolbászodat, csak attól, hogy te csináltad, nem fogják szeretni, mert már civil vagy.
2: De még valami kolbász. Csak van, valami emlék csak belőle.
1: Azt mondja, hogy a halőr lennél Velencén, azt például tökre el tudják képzelni. Én is.
2: Úgyhogy nincs víz meg
3: van. Ellenőr.
1: Igen, járkálsz ott egy ilyen kis halőrös cuccban egy táskával, nagyon szigorú vagy, szigorú halőr leszel, mindenkit büntesz, de azért szerettek az emberek, és tudják, hogy te egy helyi látványosság vagy. Kihúzták a lábadat a talaj, te most halőrködsz.
2: Igen, két lábra áll, de megáll.
1: De megállja a helyét a halőr.
3: Hogy ülsz a borára, stílen 4-es 6-oson, és egyszer csak Feri feláll, felhúzza a karjára a karszalagot, és azt mondja,
1: nem,
3: hogy
1: azt nem.
3: Jegyeket, bérleteket kívánok.
2: Nem, azt nem.
1: Vagy állatokkal dolgozna, vagy visszaköltözne vidékre, vagy tényleg ez valamilyen ottani mesterséget Velencé. Lenne valami hangja. Műhelye.
3: Nem hívják sehova.
2: Hát nem mehetsz be, egy reklámot sem mondhatsz.
1: Nem hívják sehova, kész, nincs.
2: Nem mehetsz Station Voice valahol, semmi
3: nem lehet. Mondjuk a villamos sofőr, vagy ilyesmi?
1: Ezt meg tudod még tanulni ennyi idősen? Egyébként azt meg tudod tanulni.
3: Azt mondtam meg. Ezt nagyon élném, ahogy mondod be a megállókat.
2: Boráros.
1: Jó, oké, tessék, te, veled mi van? Na, tessék, te? Holnaptól azt mondják... Hát mert most mindenkit végignézünk, tehát holnaptól azt mondják, hogy propaganda rádió voltunk, vége van, kihúzzák, letiltanak mindenhonnan. Nincs több stand-up.
3: Nem mehet stand-up? Jó,
1: nincs stand-up, hát amiből eddig megértél, az nincs.
3: Fogok akkor, és akkor csak egyetlen egy ilyen adót fog így elfoglalni, és ott fog majd sugározni.
1: De mindig beszüntetik a sugárzás, mindig megtalálnak.
3: Én visszamegy HR-esnek akkor.
1: HR-esnek visszamenni.
2: De hogy fogsz visszamenni nagy cégnél? Azt fogják mondani, hogy itt a propagandista Ráskó. Hát
3: vidékre lecsorgok.
1: Vidékre valahova elcsorok HR-esnek.
3: Soha fogják észrevenni.
1: Valahova azért lefogyok, mehessen ő is, hát te halőr lettél, hadd menjen
3: HR-esnek. Lefogyok, álcázom magam.
1: Feltűnően sovány leszek. Így senki nem ismer meg.
3: Szőke
1: leszek, alacsony, nagyon lefogyok. Igen. Tehát van egy halőrünk és van egy HR-esünk.
3: Vagy amúgy meg, lefogyok, alacsony leszek, szőke leszek, és utána újra kezdem az egészet.
2: Ugyanaz.
1: Igen. Halló, visszanöveztem magam, újra stand-up-olni kezdek, de már nem ismernek meg. Jó, tehát van egy halőrünk, van egy háresünk.
2: Igen, most jössz te.
1: Éljétek ki magatokat, tessék. Tudom. Na tessék, na hol vagyok? Várj, mi nincsen? Nincs a műsorvezetés. Nincs több rádió, nincs több tévé.
3: Jó, a DJ Oti fesztiválod, azt odaadják Gönci Gábornak, és egy happy zenekaros előadást az belőle.
1: Hát várj, ha most magunkat elástuk, akkor a Gönci Írországban építkezésen dolgozik.
3: Ez
1: bocsánat.
3: Ezt most egy gyomorfájdalomban hallgatja végig.
1: Csak mondom, hogy ők már úton van egy Ryanair gépen ül éppen. Tehát, hogy azért, ha most magunkkal ezt csináljuk, akkor őt ültessük fel egy Ryanair gépre. Ő azért előrébb van ebben egy kicsit. De mondjuk tételezzük be, tessék, nincs rádió, nincs tévé, előadásokat is lemondják?
2: Hát persze, nem hívnak.
1: Tehát följön a Dorogi Műlőd, és ezt szeretnék menni, és elnézést, kicsoda, sebesség van. Nem baj, hív Kaposvár.
2: Sajnos pont
1: elházunk. Hív Debrecent, ott mindig szerettek. Nem, sajnos az egyik, minden napot tele vagyunk. Minden napra tele vannak, nem tudjuk. Jó?
3: Tudom, mi lesz. Én tudom, mi lesz.
1: Nem mondj nagyon megalázott létsz.
2: Dehogy
1: ne. Egy halőrünk van, és hogy járásunk létszik. A méltóságomat tartsátok meg kicsit.
3: Sziasztok, Sebestnyi Bárzsők, és ez itt a Hőálló Megálló.
1: Felhívom már, hogy van még az erre tévé, visszamennék. De nem lehetek, hát oda sem mehetek.
3: Nem hiszem, hogy ilyen vidéki, ilyen kölcsei tévé, vagy valami, nem tudom, valami, ami ilyen, tudod, ilyen kis létszámú.
2: Egyszerű dolgot kell, tehát
1: egy olyat, halőr ami... és egy HRS
3: mellé. Taxizná, szerintem.
1: Egyébként nem rossz.
3: Taxizná, én imádnám. Taxizná.
1: De szar!
3: Tudod, hogy taxizná.
1: De boltos lennék, mert nagyon szeretem őket, boltos lennék, Teslával járnék azért, tehát lenne egy menő Teslám, taxiznék. De taxi nem rossz.
3: Igen, szerintem.
1: És sztoriznék mindenkinek.
2: És hiénáznál?
1: Mindenki húzhatna egy kártyát, egy celebről, és akkor arról sztoriznék. Ez lenne egy, valahogy egy nem hiányi, nem hiénáznék. Rendesen órában, jó, néha kicsit csalni. Néha leállnék a követéhez. Taxi az nem rossz. Az adom a taxi.
2: Főleg úgy, hogy évtizedekig osztottad őket, ugye?
1: Kiközösítenék? Nem szeretnének, de aztán befogadnának.
3: Igen. Igen, vagy taxis lenne, vagy prostituált. Ezek kettő. Még azt tettek, hogy egy semmi.
1: Ezért mondtam, hogy a méltóságomat hagyjátok.
2: De az OnlyFans oldalt, azt most megtolhatnád végre.
1: Most fizikai munkát kell találni, tehát rendes fizikai munka. Te halőr vagy, ő HRS. A taxis, egyébként a taxis nem rossz. Még pénzt is keresel vele, boltos vagy, az még jól megy. Beülsz, én úgy sztorizgatnék, beszélgetnék.
2: Plusz hát feláras a kártyahúzás. Ráskó Eszter, van egy jó sztorim, mondja a taxis.
1: Ja, de neked még valamilyen asztalosi melót is el tudnék, hogy valami ilyen két kézzel csinálod, asztalos, nyitsz egy asztalos műhelyt Velencén, és megcsinálsz dolgokat.
2: És nem vihetnék motoros túrákat? Legalább egy kicsit hadd élvezzem.
1: De egyébként, na, az jó. És motoros, mi lenne? Motoros túrákat vihetsz, az
3: jó. Ha mind a ketten taxiznátok, én meg diszpécser lennék.
1: És mindig nekünk dobnál a címeket.
3: Fekó Bekó, várjuk téged, Szervitatérre, Fekó Bekó, még arra is születnek.
1: Blalúzatér 2, Blalúzatér 4, Blalúzatér 6, Balázs Erefedi nincs, Balázs 2.
3: Balikám,
1: ébresztő
3: van, Balikám, gyerünk. Várnak titeket.
1: Elmenek ingatlanosnak, nem rossz?
2: Az is jó.
3: Úristen, imádnám.
1: Ingatlanos? Szeretem házakat, jó, megnézi.
2: Nem az a férfi, aki évtizedekkel ezelőtt azt mondta, hogy
1: és kiderül, hogy minden szakmában utálnak, mert minden szakmát egyszer elmondta a véleményemet minden szakmáról. Tehát van egy háresünk, egy halőrünk, meg egy ingatlanosunk?
3: De nem tudom.
1: Zsüllön csak azért állnak bosszút, mert a propaganda része volt, és mi velünk együtt dolgozott.
3: Ő maga a propaganda. Hát ő a propaganda.
2: Maga volt a csendes propaganda.
1: Ő maga volt a nyílt színű propaganda.
3: Ő meg a gombot.
1: Igen, ő adott minket mindig adásba. Vele mi lenne?
2: Túrákat vezetne a Tátrába
1: valahol.
3: Vagy elbújkálna.
2: Vagy előadásokat tartana a Bialetti kávéfőző helyes használatáról.
1: Egyébként én valószínűleg újra neki mennék a Fornettinek. Én azt
2: mondom,
1: végre egyszer piaci alapon, most már viszont tényleg meg tudom nézni, hogy lesz egy Fornetti. De nem Londonban, mondjuk Bosó-Magyaróváron, vagy Hódmezővásárhelyen. Egy pici, apró, kicsi kávé, kicsi kis...
3: Tudod, nagyon jól lennék egy dologban, még lehetnék a Rudasban az öltöztető néni, tudod, aki ott ül a izében.
1: Egyébként igen.
3: Tudod, egy ilyen fehér köpenyben ott ül, tudod, a szekények között.
2: Sasolnád a hapsikat, mi?
1: 6 óra HR, 4 óra Rudas.
3: 62-es szabad.
1: 62-es szabad. Gyere, egy ezresért. Ne, egy ezresért a 72-es is szabad lesz innen. Masszázs. Igen.
3: Kalózmasszázs.
1: Kalózmasszázs egy órára, gyere le a pizsihez. Kettes, alaksor, kettes terem. Jó, ide nagyon szeretném.
3: Most én nagyon élem az egész, hogy bemegyek esténként a izébe, az öltözőbe, befűzöm, tudjátok, azt a fűzőcipőt.
1: Igen, bemegyek a fűzőcipőt, igen. Este a műszakból én vinnélek haza a kis Teslámmal, begyűjtenélek benneteket, hazavinnélek titeket.
3: És csak kérdezni, hogy Balázs, muszáj volt ezt csinálni? Muszáj volt.
1: Igen, muszáj volt. Mondtuk, hogy állj le ezzel a rohadt propagandával, ne csinálj.
3: Óriási. Hát, gyerekek. Annál van, mi van?
1: Megállnánk a helyünket szerintem. Mm-hmm. Azért megállnánk a helyünket. Valahogy azért boldogulnánk,
3: de nem? Elhelyezkedne egy szeparatista csoportnál. Ő lenne a vezetőjük, tudod?
1: És beköltöznének a meccsekbe, és onnan portyáznának.
3: Portyáznának? Soha többé nem dolgoznak. Csak szítene, meg ilyen üzeneteket küldene nekünk.
1: Anna Hegy lakó lenne a fejpántal, beköltözne az erdőbe, és onnan a meccsekből, a meccsekből járna portyázni.
3: Igen, meg az alagút rendszereket használnák, amiket lezárták.
4: Úgy, egyébként igen. Ilyen egy alagút. Hát egy barlangba fogom végezni, majd a Zsült megkérem, hogy tolja elé a követ, és kész, vége. Ennyi lesz.
3: Nem, mi úgy gondoljuk, hogy te sose leszel passzív. Tehát, hogy
4: nem, ez igaz.
3: Posztiteken fogja szíteni az ellenállást.
1: Anna csinálna egy oltóközpontot.
4: Ellenvakcinálás lenne. Ellenvakcinálás.
1: Kitörne egy világjárvány 29-ben, Anna megcsinálna az ellenoltóközpontot, ellenvakcinálás zajlana a meccsekben.
4: Privát operatív törzsem lenne, kérem szépen.
1: Igen, a meccsekben lehet jönni ellenoltásra.
3: Juli?
1: Juli? Hát a Juli is jó kérdés. Juli,
3: kiderülne, hogy nem is propagandista, csak oda kever.
1: Julit magunkra rángatnánk.
3: Nem, szerintem börtönbe ülne. Tehát ő lenne az, aki mindenki helyen leüli 70 év.
4: Várja, de félreértés miatt ülne.
1: Igen, az egész tábort egy félreértés sikasztás, mert börtönre létezik, csak a Géva Juliának kellett bevonulnia. 83 évet kapott. Laci Penny Marketben dolgozik, mint eladó?
2: Nem, egy műszakiba
1: dolgozik.
3: Szerintem is Média Márkus lenne a Laci.
1: Igen. Média Márkus.
3: Igen.
1: És Viki valószínűleg Annával csinálna valami bizniszt, mert ők jól vannak, tehát ők valószínűleg ketten alakítanának valamit. Tehát ők hoznák a kajavonalat, tehát abban jók lennénk, ők ketten csinálnák azt. Vagy a meccsekben valamit lennének ketten. Laci a Penny-ben dolgozik, te halőrként őrköd, te HR-es vagy.
3: Mi vagy, ha én inkább kamionsofőr vagyok?
2: Nem rossz!
3: Vagy
1: össze kell tartanunk, várjál, ki kell segítenünk egymást.
3: Tehát, én nem akarok te segíteni, tökre tűnik az életemet.
1: Már külön vagyunk teljesen?
2: Belerángattunk ebbe a szarba.
1: Tehát külön vagyunk teljesen. Akkor Laci egyedül van a Penny-be, te valószínűleg kivel indítanál valamit?
4: Mi organikus kávét csinálnánk a meccsekbe bogyókból?
1: Várj, de elkaszálják.
3: Nem, hanem fogjátok is a Cibet kávét, azt újra megcsináltak, és magyar ilyen vörös macskákkal etetétek a ezért a sima kávéba.
2: A macskája neked nyulad. Na, nyúl kávé.
4: Ez az, nyúl és macska kávé. Egy ilyen nagyon különleges, organikus kávét főznénk a Vikikébe.
1: És összejárnánk? Találkoznánk? Tehát jönne a halőr, jönne a HR-es, jönne a taxis, néha azért megbeszélnénk, hogy kivel mi van?
4: Itt Laci lók ki egy kicsit a sorból, hogy ő szerintem ez... Hát, elég antiszocba nyomnál szerintem.
3: Nem, Laci és én összeköltöznénk. És az lenne, hogy mi külön haragudnánk rátok, emiatt az egész miatt, mert kiszedettek a komfortista életünkből. Igen.
1: Igen,
3: és Lacival mi elkezdenek kuporgatni, hogy együtt, hogy egy kutyasimogatót létrehozzuk, egy kutyasimogató kávézót, vagy valami hasonlót.
4: Nem, ti egy oldalkocsis motorral mennétek a Lacival, ami nagyon föl van turbózva, ledekkel, mindennel, hangszórókkal.
3: Nem, mi nem vagyunk prolik.
4: De a Laci luxus cuccokkal.
1: De meglátogatnátok Ferit, aki halőr.
3: Igen.
1: Miközben ott már tudnánk Viki és Anna kávézójában valamit kávézni, mert egy kávézót azért nektek engednének. Tehát egy kávézótok miatt a Feri néha bejönne, mint az Üvegtigrisbe.
2: Igen, lejmolnék egy felest.
3: Lacival megnyitnák azt a szaunát, amit beszéltünk. Ott a 8. kerületben egy ilyen kihalt, ilyen nem tudom, pincehelyiséget felújítanánk, a Feri felújítaná nekünk, mert még arra kényszerítenénk, és utána nyitnánk Lacival egy ilyen privát szaunát. Én lennék az egyik, de Laci a másik, és 12 órás váltásban dolgoznak.
1: Igen, Laci lomizik,
3: az is olyan.
1: Na jó van, gyerekek. Egészen összeraktuk ezt a történetet, jól van.
0: Nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Tárogató fesztivál Sárospatakon, éttermi tolvaj Bilincsben. Ma van a Hipertónia világnapja. Köszöntöm Önöket, Kis Judit vagyok. Sárospatakon rendezik meg az első Kárpát-medencei tárogató versenyt. A Hungarikumként tisztelt hangszer legkiválóbb megszólaltatóit hívják a Zempléni Város Református Teológiai Akadémiájának falai közé. A Nemzeti Tárogató Intézet Alapítvány II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából hirdeti meg a művészeti fesztivált Sárospatakon. A verseny októberben lesz. Rendszeres vendég volt az egyik ózdi étteremben a 19 éves Farkas Juki férfi, aki az étlapot azonban egyszer sem kérte. A betörő nem enni, hanem vinni tért be a vendéglátóhelyre. Összegyűjtötte a felmarkolható ételeket, italokat és megtalálta a még felhasználható vásárlási utalványokat. Azt sem érdekelte, hogy mindezt rögzíti az üzlet biztonsági kamerája, pedig a nyomozók a felvételek alapján azonosították a rossztevőt. A fiatal embernek nem először gyűlt meg baja a törvénnyel. Az ózdi rendőrkapitányság jelentéséből kiderül az is, hogy a bajkeverő mintegy 200 ezer forintnyi holmit lopott el, de szerencsére megtalálták nála, és már vissza is adták a házigazdának. Ma van a Hipertónia világnapja, ehhez kapcsolódik a Május a vérnyomás mérés hónapja elnevezésű nemzetközi kampány, amelyhez mintegy 600 magyar orvos csatlakozott. A céljuk az, hogy kiderüljön, ha valakinek magas a vérnyomása, mondta rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertónia Társaság tiszteletbeli elnöke.
2: Sok szívérendszeri eseményt, szívinfarktust vagy szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Sajnos a hipertónia az esetek döntő többségében tünetmentes, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Fontos, hogy minél több mérés történjen, minél több hipertóniás beteget megtaláljunk, mert részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat, amelyek a klinikai eseményekhez vezetnek.
1: A Dunántúl nyugati, délnyugati felé ma szakadozni, csökkenni fog a felhőzet. Egyre hosszabb időszakokra kisüt a nap, máshol még sokfelé várható esőzápor. Keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Délután 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Miskolcon ma már minimális esély van a csapadékra, de az ég azért egész nap felhős lesz. 20 fokot mérhetünk maximum az élénk szélben. Kis Juditot hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: New York-i LaGuardia reptér megvan. Ugye a világ egyik legforgalmasabb reptere, 15 perc alatt összedőlt a reptér, ugyanis a légi forgalmi irányító óriásit hibázott. Kinek lehet olyan munkája, és mi lehetett a valaha elkövetett legnagyobb anyagi kár, amit a munkahelyeden elkövettél? Itt sajnos abból a szempontból szomorú nyilván az eset, hogy itt ez életekbe is került, mert hogy az Air Canada leszálláshoz készülődött 200 km/h sebességgel, jött visszafele a repülő téren egy mentésből érkező tűzoltó. És ugye valahogy a légi irányító az rosszul irányította őket. Elrontottam, kiabálta ő, de akkor már késő volt. Rászállt a repülő a tűzoltó autóra. Sok érdekességet tartalmaz a dolog, hogy keresztezi egy leszálló útját egy tűzoltó autó, hogy tudott ő erre rárepülni, rászállni, nem néz ki jól. Ez egy ilyen kis, hát nem is privátjet, de egy ilyen kisebb gép, ami egyenesen rászállt ugye a tűzoltó autóra. Egyébként ez micsoda felelősség van a légirányítókon, de hogy biztos itthon is vannak olyan foglalkozások és olyan szakmák, ahol anyagi dologgal, pénzzel dolgozol úgy, hogyha csak elnézed, vagy félrenyomod, vagy félreteszed, vagy rossz napod van, de biztos, hogy jelentős az anyagi kár.
1: Kargoncások tudnak nagyot alkotni, amikor egy rossz fordulásra levernek egy egész sort.
0: Gondold el, vagy kamionsofőr vagy. CNT Esztergályos vagyok, egy hosszabb programnál van, hogy 300-350 karakter írok le. Ha csak egy előjelet is elrontok, összetörhetem a 43 milliós gépet.
2: Van egy feszültség benned, ahogy írod a karaktereket.
0: Kollégám itt a Tatabányai Ipari Parkban úgy gondolta, hogy a két telephely között nem az autóúton jön végig a targoncával, hanem a járdán. Figyeld, rámet a csatorna fedére, férig beszakadt a targonca. Majd kellett hozni egy másikat, ami kiemeli azt, amelyik beszakadt. És kiderült, hogy a csatorna fedél sem javítható. Műemlékvédelem alatt áll. Ez egy laza 3 millió. Forgácsoló gép, figyelj, CNC, 5 tengelyes svájci gyártmán, 200 millió a gép, Rolexeket is gyártják. Egy benézett betű számvesző, bármint előtt, és ingyen dolgozom életem végéig. Az
2: 200 milliós gép.
0: Tehát te tulajdonképpen ezt a gépet felprogramozod. Beírsz neki valamit klaviatúrán, és ahhoz képest ő ezt megcsinálja, ezt a munkát. Felprogramozod a CNC.
2: Vezérli, de ha rosszul vezérli, akkor valószínűleg önmagában tesz kárt a gép.
0: És egy vesző, egy pont, és 200 MS. Azért az, hogy
2: ütött? Csak akkor hívt, ha nem dolgozik, mert meló közben fölhívjuk, ezt fizetettünk.
0: Hogy ütött be azt minden reggel azért, hogy egy ilyen 200 milliós gépben dolgozol? Azért, mert nem az is megállna azért még 10 év után is. Nagyon oda. Van egy szarnapod, vesztett a csapatod, veszekedtél a feleséged, de azért picit elnyomod. Azért az kemény. Ismerősöm a harmadik munkanapján nyergessel a szerpentinen maradt Németországban. 15 ezer eurós mentés. Harmadik munkanap. Németben 800 ezer eurós kárt csináltam. Nem lett belőle bajom, állítólag azóta is a raktárban áll a cucc, amit tönkretettem. Ugyanígy dolgozom. 800 ezer eurós kár. A kollégám Szlovákiában Markóval elszakította az optikai internet fővezetékét. Két napig offline volt az egész város. Én nyáron a legnagyobb kánikulában Markóval elszakítottam egy villanykábel tyúkfarról, amiről a ventilátorok kapták az áramot, 28 ezer tyúk fulladt meg majdnem. Érted? De azért az se semmi. Egy átlag kombány permetező 200-250 millió. És ez nem hétvégi sportkocsi. Napi 8-12-ról használod, ha csak egy pillanatra nem figyelsz. Szállodás ismerősöm pénteken módosította a szállodározását, de elírt egy nullát, így a 120 ezer helyett 12 volt egy éjszaka egy nagyon menő szállodában. Mivel nem vette észre, úgy maradt a hétvégére. A szemfüles vendégek azonnal megtalálták, sok milliós kár keletkezett.
1: Az utazó majom ebből él
0: szerintem. Ezeket az elütéseket keresi.
1: Igen.
0: Élőben néztük végül, hogy a konténer szállító autó egy parkolóban rátolja az X5-ös és 7-es BMW-ket a fára, mert hogy nem vette észre.
2: Az komoly.
0: Igen, ezen szoktam gondolkozni, amikor látod ezeket a hosszú autószállítókat, hogy rajta van,
2: mi összeg van
0: a 20 darab Porsche, vagy BMW, vagy X7-es, vagy Q8-as, hogy azért ott te milyen összeget viszel, nem?
2: Hát itt
0: nyilván
2: is
0: biztosítva
2: valaki
0: vannak a kocsik, de hogy azért akkor is.
2: Írja is valaki, hogy 9 darab Porsche, 911-es volt fönn a szállítókamionon, ami az árokban végezte.
0: Atya Isten!
1: Onnan meg elhordták.
0: Onnan meg szétszették.
2: Jó lesz az még tyúkketrecnek.
0: És akkor mi van? De valószínűleg a kocsi biztosítva van.
2: Itt fizetett a biztosítás.
0: Persze, ezt kell biztosítani, tehát ez nem vállalhatja ezt nem a sofőr. Igen, ez iszonyat. Ez
1: nem beszélünk az érzelmi károkról, amik keletkeznek ezzel kapcsolatban, hogy ezt hány éven keresztül emészted?
2: 3 egér kattintással. 500 milliárd forintos kár.
0: Ne csinálj!
2: Izocukorgyárban. 500 milliárdos
0: kár. Atya Isten! Le a kalapat, hogy ilyen felelősségű dolgoznak. Valami más ütött be a gépnek, vagy más programozott, nem?
2: Ja, még mindig ott melózok, persze háromszor jobban odafigyelek, amikor kattintok.
0: Azt a mindenségét neki.
2: És akkor így behív a főnököt, hogy Zoli!
0: De megvan a rekorderünk, gyerekek. Megvan ő, a hős.
2: Na.
0: Itt van. A sógorom 2012-ben vislit főzött egy német raklapüzemben. Rezsón.
2: Jó, már meg vagyok.
0: A raklapra téve. Leégett az üzem, 2 millió eurós kár. Magyar. Ő megfőzte a vízliét a raklapot, hát imádom.
1: Már hidegen fog jönni a vízli, a németeknek.
0: Hát nem mondta, hogy nem jó arc.
2: Meleg reggeli.
0: Minden idők legjobbja. Hol a sógorod? Főzi a vízlit, hol? Egy raklapon.
1: Haver sörgyárban dolgozott gyakorlaton, a frissen lefőzött 500 literes tartályba rányomta a mosószert.
0: Most ha legyen kitakarítva. Hát ha nem érzik meg az ízét.
1: Zoli, nem habos ez a sör? Hát te olyannak kell lennie. De mennyire habos ez a sör?
0: De a mosószer illata van, igen. Volt, hogy kínai autószállító hajó süllyedt el 8000 autóval. Megbotlottam a fellépőben nyári diákmunkán, éjszaka járó feltöltőként, diákként egy este, és nekiestem a salgópolcnak egy teljes sor alkohol. Sorjába ledőlt darabokra tört. Nem kellett kifizetnem, de reggelig takarítottam abban a időben, hogy életem végéig kell majd törlesztenem. Természetesen a töményeket sikerült összetörnöm. Egy nagyon fontos kérdés még, hogy frankfurti volt a vízli?
1: Vagy a roppanult a műveles?
0: Miközben légett 2 millió euróért a raktár, mi történt azzal a vízlivel? Na jól van, gyerekek, köszönjük szépen az SMS-eket. Vigyázzatok magatokra, jó? Dolgozzatok. Ügyesen, ne okozzatok túl nagy anyagi kárt.
1: De ha mégis megtörténik, bocsássatok meg magatok.
0: Akkor igen, legyetek elnézőek magatokkal szemben.
2: Ez egy ilyen nap volt.
0: Ez egy ilyen nap volt, több milliós a kár, de nincs ezzel.
1: Szeretném mondani, hogy azóta elrontottam egy kávéfőzőgépet, hogy elvágta az ujjam. És ez még csak 7 óra.
0: Rajta tényleg valami rontás van, vagy valami átok van. Most
2: akkor
0: már...
2: viszont meg volt a harmadik kész.
1: Ez volt a harmadik?
2: Igen.
0: Hármat tettek rád?
1: Ez a mai nap. Te igen, hát 3, akkor meg volt?
2: Meg vagy. Kész innentől csak felfele.
0: Az internet népe összeszedte, hogy egy igazi férfi mit nem csinál. Hoppá!
1: Végre
0: valami, ami ezt férfinek érzi magát. Tehát, ha ezt csinálod, nem vagy férfi. Én csinálom, én is elvéreztem. Én előre odaadom. Tehát, hogy én most valamiket csinálom. Körömlakozás, vajvasalás.
2: Arcápolás.
0: Igen. Jó, tessék. Hú, én már most elvéreztem, tehát már meg vagyok.
2: Az elsőnél. Jó.
0: Egy igazi férfi, így indul az első pont, nem használ golyos dezodort. Na nézzük, hogy ez így van-e, vagy nem így van.
1: Így van.
0: Miért?
1: Azért van így, mert egy igazi férfi szőrös, mint egy vadállat, és igen? A golyós dezodor pedig teljesen haszontalan, mert csak csimbókosítja a szőrzetét.
2: Hát meg becsípi a golyó.
0: Az a férfi, aki a macskákat szereti, az csak meleg lehet, az igazi férfi a kutyákat szereti. Tessék?
2: Akkor meleg vagyok.
0: Szeretem, szeretem a macskánkat. Az a macska annyira aranyos, annyira cuki, annyira kedves az az állat. Én nagyon szeretem a macskát. Az egy tündér. Szóval, hogy akkor várj, akkor most én is nő lettem melletted, Feri, mert én szeretem a macskákat. De én a kutyákat is szeretem, illetve nem a macskákat, a macskánkat. Az egy nagyon cuki állat. Az összes macskát azért nem szeretem.
2: Többit nem
0: szeretem? A macskát azért annyira nem. Mások a macskáját nem. Az igazi férfi nem ül keresztbetett lábbal. Én ülök úgy. De keresztbe tudod tenni a lábad?
2: Igen, mert jó.
0: Nem hord flip-flop papucsot, és nem görkorcsolyázik.
1: Főleg együtt a kettő, ez nagyon veszélyes. A flip-flop papucs...
0: Én hordok flip-flopot, nem olyan sokat, mint régen, mert szerintem annyira nem megy, de nyár Balaton könnyed kigurulni valahova kávézengyel, tökéletes. Én hordok flip-flopot.
2: Én is kislattyogok.
0: Kislattyogok, simán, abszolút.
1: És a görkori?
0: Hát az ritkán. Csak akkor a karúcó van rajtam.
1: Amúgy te tudnál úgy nézni, mint a Ken Barbie.
0: Igen, azért mondom, hogy ez a görkorcsát nem is értem. Tehát ezt mondjuk értem, hogy egy férfi nem csinálja. Az igazi férfi nem értékelheti a művészetet, nem adhat ki hangot annak, ha valami tetszik neki, például egy festmény. Az autókat dicsérheti több szempontból.
2: Ez igaz?
1: Rossz.
0: Milyen ostoba lista ez,
2: milyen
0: nem?
2: Milyen hapsi az, aki azt mondja, hogy nézd, micsoda gyönyörű Moni.
0: Egyedül akkor fejezheti ki, hogy valami szív.
2: Micsoda Moni.
1: Micsoda gyönyörű ez a Moni. Na, az már férfias.
0: Figyelj, milyen ostoba a cikk. Egyedül akkor fejezheti ki, hogy valami szép, ha egy nőt akar tárgyasítani. Máskor nem. Milyen megoldal ezt a jó Isten, kik szedték ezeket.
1: Már megint férfi a klubjáról hozzátok a cikket.
0: Már hihetett, hogy onnan töltünk le cikkeket. Az igazi férfi nem tart rendet, és az tisztaság sem lehet nála.
2: Ez betalált a rendrakással.
0: De nálad rend van. Én nem látom a kocsidat. Kupiba élsz? Kupiba vagy?
1: Hát azért nem. Szerintem
0: nem vagy ott, ahol én.
1: Szégyeli magát, mert nagy a csoportnyomás rajta, hogy kuplerájusok vagyunk.
2: Nem.
0: A kocsid milyen? Nem ültem a kocsiba 1000 éve, nem tudom milyen
1: Kutka
0: a kocsid.
1: Múltkor vitt engem valahol, és láttam pánikszeren széttétni a szalvétát, hogy kupinak tűnjön.
0: Szétdobott egy konfetti, néhány késztűt és egy fél sonkát felszeletelt, és szaracét dobált a kocsiba fejlődni.
2: Elszítom egy doboz szigit, a csíkeket is elraktam.
0: Volt egy ilyen kicsit ilyen naftalinos bácsi szag a kocsiában?
2: Persze.
1: Az a durva, mert
0: ilyen, tudod, az a bomló fehérje szag volt neki egy kicsit.
1: Igen, de az a durva, hogy ez már akkor is ott van, nincs ott.
0: Mondom, hogy a kárpiból jött ez már.
2: Sokat ülök benne.
0: A szépségápolás minden formája tiltott. Az igazi férfinek van egy tusfürdője és kész. Ilyen ostoba cikk ez. A hajbalzsam és az arckrém megengedhetetlen, csak nők használhatják.
2: Tökre velük vagyok. én egyféle izét használok, 30 éve golyódezodort,
0: sőt,
2: 500 féle parfüm, és akkor
0: nincsen,
2: tovább.
0: Nincsen azt lemosod. Nincsen éjszakai krémed. Nincsen egy nappali krémed.
2: Nincs! Ne szórakozz már!
0: Esti azt lemosom van, egy éjszakai krémem van.
2: Milyen arc lemosod?
1: A királynő permetet szokta fújni az arcára.
2: Hideg vizet megnyitod, kész. Le van mosva az arcod. Milyen arc lemosod?
0: Hát egy kicsi, egy fogsz egy pici arc lemosod, és a nappal az egészed. Motorozás.
2: És olyan vattapamacsod is?
0: Nem, vattapamacsom nincsen, de az egy arc lemosó krémem az van. Az 3 perc alatt megvan.
2: Arc lemosó.
0: Persze, csak így földobod gyorsan, fölrakod rá a krémet, kicsit lemanikűrözöl, földobsz egy pici fényt a szádra, és mész aludni.
1: Van egy ilyen üzbék szobaasszony, aki ezt megcsinálja helyette.
0: De neked nincs hőnkülön hajkondicionálod se például?
2: Nem. Mi van?
0: Nincsen, de van egy sampon.
2: Van egy sampon, azzal megmosod, az kész. Jó napot kívánok. Raksz rá ilyen kis habokat, és akkor üldögész a kádban.
0: Nagyon hosszú hajam, néha használok egy hajkondicionálót, hajmosás után földobod. Utána fölrakom a csavarokat, és még ülök egy uborka papkolásra. Miért van ez?
1: Nagyon fontos, hogy a Dauer vizet soha ne rakd a kávéd mellé, mert össze lehet
0: kérdezni. Nem, nyilván nem. De néha jó, tehát hogy néha ez, szerintem ezzel így nincs baj. Azért egy pasinak ma már ezek szerintem ilyen alapdolgok. Nem vagy attól nő, meg nem eszel nőies, mint hogy földobsz egy nappali, ha akarod, és száraz a bőröd, földobsz egy nappali krémet, és kicsit odafigyelsz erre, ezek szerintem jó dolgok.
1: És hány cseppes tampot használsz?
0: Három cseppesen, akkor... minibe vagyok. Egyelőre minibe vagyok, mert nagyon gyenge. Már gyengülőben van a ciklusom.
1: Igen, hát a menopauza, ha azért közeledik.
0: De most szemét vagy, mert egyébként te is nem ítéled el. Nem úgy értem, tehát hogy egyet értesz azzal, hogy egy férfi igenis ápolja a bőrét.
1: El tudom mondani, hogy milyen katonai eszközökkel próbálom bekenni Péter arcát otthon.
0: Mert hogy smikli papírral is.
1: Konkrétan az, hogy meg kell várni, hogy elalszik, vagy elalszik, hogy valami történik vele, és akkor fel lehet rá vinni valamit, de hogy én is nagyon szeretem, én imádok. Én
0: de nem hagyja, nem engedi, nem akarja.
1: Nem, sajnos van heteroszexuális, és hogy...
2: férfi, ennyi.
1: Férfi. Baj van ezzel a rendszerrel.
0: De miért most komolyan metroszexuális az a férfi, vagy nem, most nyilván
2: hát
0: nem
2: ezzel,
0: meleg.
2: Amit te végig soroltál, hogy arclemosó, éjszakai krém, nappali krém, hát na.
0: Hát meg motorozás után igen, én lemosom az arcom. Hát...
1: Szerintem ez teljesen rendben van, és én egy olyan világban szeretnék élni, mint a Balázs mond. Tehát azt szeretném, hogy esténként ott álljunk együtt a tükör előtt, és mindenki felvigye a szérumot.
0: Aha. De nem viszek szérumot, most megint én jövök ebből, hogy kretén egy hülyeciket, és én vagyok a kretén a végén.
2: Kicsit apró mozdulatokkal bemasszírozzunk.
1: Itt a Kecseli Barbara, hogy az ampuláidat ott hagytad nála.
0: A fészlites ampuláimat ott hagytam nála, igen.
2: Szemöldök szedés van?
0: Nem szedem a szemöldökömet, öngyújtóval leégetem, ahogy a fülszőrömet is. Gáznyomok a fülembe, és abban meggyújtom, és az kiszedi a fülszőrt.
1: Írt a Barbie, hogy Feri, ezt rossz hallgatni, úton vagyok.
2: Igen. Ő tegnap is elkezdett kenegetni.
0: Hát mert látta az arcbőrödet, olyan, hogy egy rinocéros bőr,
2: nem
0: persze.
2: Nem kell semmi baj,
0: nincs
2: már rám, tök normális.
1: Konkrétan fugázni kéne az arcodat.
2: Nem kell fugázni, így szép, így jó.
0: Hozzatok már egy spaklit, vagy mi az, ami föl lehet kenni, értek? Meg egy
2: betonkeverőt.
0: Betonkeverőt, tegyük már be a Feri arcát.
1: Szép kisimult bőre van, ez a 3 lépéses esti rutin.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál.

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jyskt.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a pullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Egyedi megjelenés, kényelem, biztonság.
7: Taxi!
6: Minden csomagommal együtt, oda, ahova akarom. Igen, ez a Best of Taxi. Hívd, ha a legjobbat akarod. 0646 363 363. Vagy töltsd le ingyenes applikációnkat Best of Taxi Miskolc néven.
8: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíjegy Zsíko 7 Super Hybrid.
9: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel. 1459 forint helyett csak 949 forint.
8: Irány az Osan! Spórolj okosan!
10: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
11: És ez még csak a bemelegítés.
10: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
12: Alfa Echo Bravo.
1: Engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Spotify Top 50.
1: Reklámot hallottak.
0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Gasztrotörténeti utazó kiállítás Miskolcon, kezdődik a szúnyoggyírit és a Bodrog mentén is. Elindult az Agrárium 2026, Kis Judit vagyok. Kövi Pálnak a gasztronómiai író, polihisztor és vendéglátós munkásságának állít emléket egy utazó kiállítás, amelynek 3 hétig a Művészetek Háza Kortárs Galériája ad otthont a vármegyeszékhelyen, olvasható a Miskolci Kulturális Központ közleményében. A tárlatot a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum indította útjára, a bemutató központi figurája Kövi Pál nemrégiben újra kiadott Erdélyi Lakoma című könyve. A Palóc származású üzletember életében fontos szerepe játszott a Felvidék és a Palóc hagyomány, majd az Egyesült Államokban próbált szerencsét és kemény munkájának köszönhetően New Yorkban a The Four Seasons étterem vezetője lett. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a csípős vérszívók ellen. A keleti ország részben a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén lévő holtágak szegélyén biológiai gyérítés indokolt. Május közepén indul az országos szúnyoggyérítési program. A szert repülőről szórják majd ki. Záporok, zivatarok után, de akár egy kerti locsolást követően is a csípő szúnyogok számára ideális tenyészőhely jön létre a lakókörnyezetünkben. Elindult az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-ig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Tóth Péter természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető rádiónknak elmondta, az összeírás országszerte mintegy 52 000 egyéni gazdaságot és 14 000 gazdasági szervezetet érint, a folyamatnak pedig 3 szakasza lesz.
3: A gazdasági szervezetek és a kiemelt jelentőségű, tehát nagyobb földterületet használó, nagyobb állatállománnyal rendelkező egyéni gazdaságok számára kötelező az online kitöltés június 15-éig. Az érintett egyéni gazdaságoknak a döntő többsége, kb. 47 000 egységről beszélünk, május 31-ig számukra csak egy lehetőség az online kitöltés, az összeírói szakasz, az majd június 1-én kezdődik, és egészen július 15-éig tart. Ekkor majd az ország 969 településén, mintegy 400 összeíró fog dolgozni, akik tableten rögzítik majd az adatokat.
2: A Dunántúl nyugati, délnyugati felé ma szakadozni, csökkenni fog a felhőzet. Egyre hosszabb időszakokra kisüt a nap, máshol még sokfelé várható esőzápor. Keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Délután 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Miskolcon ma már minimális esély van a csapadékra, de az ég azért egész nap felhős lesz. 20 fokot mérhetünk maximum az élénk szélben. Kis Juditot hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: legfrissebb. Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék Weekend.
1: Hello! Ez tegnap is így indult, Hello, Dunaújváros. Aztán végeztünk velük, igen. Hello, Feri, hello, Eszter! Hello! Te megjöttél egy villával?
2: Hoztam neked egy kis finomságot.
1: Júj, hol járt az a villa?
2: Azt mondtad, hogy szeretsz mindent, ami tovább érlelődik két hétnél egy kocsiban, és találtam neked egy fél szívás gombócot.
1: Mi nem merek vele enni, nem tudom. Kocsi, hol találtad?
3: Ne tedd le, koszos lesz.
1: Ja, most találtad? Most találtam. Ja, most kaptuk? Igen, most. Ja, tényleg azt hittem a kocsitból van, várjál.
2: Én azt hiszem, hogy... De meg mered enni?
3: Miért, de mi ez?
2: Ez ilyen fine diningos mocsi.
1: Óvatos legyél. Elmondom neked, hogy a kocsiba találta, beleszúrt egy villát, azt elhozta. Tehát, hogy az ott rajta nem sajt, hanem ez, hárometes penész, csak szólok.
2: Vagy egy kelet-ázsiai édesség, vagy a kocsimban volt az ülés alatt.
1: Igen, én a másodikra tippelnék.
3: Azt tudod, hogy a mocsi az, amiben a japán nyugdíjasok általában belehalnak, ugye szilveszterkor eszik.
1: Megfulladnak.
3: És megfulladnak tőle.
1: Igen.
3: Jó, megfulladnak. Kit akartok kírni?
2: Most, hogy 59 éves vagy, Feri, most már megengedheted magadnak.
1: Igen. A bátor oda néz, meg is ette. Oda néz. Elbúcsúzunk tőle.
3: Ez nem mocsi, ez tényleg a kocsitban volt.
1: Kocsitban jön, és az penész.
2: Finom.
1: Hello, kedves dunaújvárosiak! Sziasztok, megjöttünk, üdvözlünk benneteket a turnénk utolsó előtti állomásán. Te jó Isten, mennyien vagyunk, gyerekek! Azért ezt állapítsuk meg, amíg Feri kér egy kis vizet, hogy lefújtsa ezt a penészes valamit, amit kapott. Gyerekek, tele van a tér, az van. Tele van a tér. Ez elképesztő.
2: Nincs mit csinálni, úgy
1: nincs
2: látom.
1: Mit tenni, nincs mit tenni. Megállapítottunk.
3: Köszönöm szépen, hogy az utószületésnapomra ennyien eljöttetek. Köszönöm.
1: Na most milyen rendesek vagytok, egy tapsot a szülinaposnak, aki egész héten motorozik, eszik, kiszik, hedóba van. Mi meg vegyünk utána, mint a kis csirkék.
3: És hedóba vagytok ti.
1: És hedóba vagyunk mi is, igen. Gyerekek, ez egy komoly túra, amit nyomunk. Szóval nem mondom, hogy itt 8 percet tudtam aludni ma a szállodai szobában, melkasomon a telefonnal, de már meg volt határozva, hogy 16 óra 30 találkozó a recepción, indulunk. Úgyhogy itt komoly túra van. Nincs
3: ha
1: idő.
3: Nem vagyok, nektek ma nincs Balázs.
1: Ez így van.
3: Bent,
1: ez így
3: szívesen,
1: van.
3: Szívesen, ahogy Eszter szokta mondani, szervusz szívesen.
1: Szervusz
2: nagyon
1: szívesen.
2: Nagyon kislány, látom, nekem hoztátok
1: igen?
2: Őket.
1: Ja.
2: Adjátok át őket, hányat tudok elvinni, 4-5.
1: Nagyon sok, igen, nagyon sok gyerek van. Tényleg, tegnap is nagyon sok gyerek volt. Pedig rondán beszélünk, csúnya dolgokat mondunk, de valahogy mégis kijönnek a gyerekek.
2: Hát továbbképzés.
1: Hogy tanulják csak, nem baj, hogy megtanulják, hogy mit csinálunk.
3: Tényleg szülők, nem féltitek a gyereket tőlünk?
2: Nem. Figyelj, annyit, hogy mondjak, hogy a lányom új terror szöveget talált ki magának. Ugye régen a dögöny volt, hogy
1: igen.
2: Azt mondta, hogy dögöny, és akkor két ököllel beleszaladt a gyomrodba, és az update-elt az egészet, és most az van, hogy a legváratlanabb pillanatban rád üvölt, hogy szaktanári!
1: Igazán jó van.
2: Szerintem egy kis reflexió az iskolai fegyelmezésre. Fogadt mostan, és rám volt, szaktanári!
1: Jó, hát, de teljesen váratlanul, csak
2: teljesen
1: úgy.
2: Teljesen váratlanul, nagyon random helyen.
1: Jó. Ez ma jelszavunk, jó?
3: Szaktanári.
1: Bárki bármit mond, vagy rosszat csinál, vagy nem játszik jól, vagy nem eszik elég virslit, vagy nem tudja gyorsan a grillt, azonnal megintjük egy szaktanárira.
2: Jó. Aj, srácok, az a sok kultúra, amiben a városban van. És...
1: De szemét! Hogy...
3: Bizony, és hogy, tudod azért...
2: És pont hozzájutottam egy ilyen nagy limitált edition, még nem dedikálni, ha most figyelj, csak ennyi, kinyitottam a könyvet, jó?
1: Ne aljaskodjatok, 20 éve volt, rohadékok.
2: Figyelj, csak kinyitottam, hogy láss, hogy ez működik olyan, mint a Müller Péter Jós könyve, figyelj.
1: Tessék, az csak mondd, hogy mi van a kezedben, nem mondod el?
2: Ez itt Sebestyé Balázs Szigorúan Bizalmas című könyve.
1: De ugye? Szemét vagy,
2: ebből fogsz... Évekig vezette a sikerlistát. Ha csak nem az, ami most is vezeti.
1: Az antikváriumok listát még most is vezeti. Honnan akadt ez a kezedben?
2: A 127-es oldalán nyílt ki saját magától. Akitől kaptam, az szerintem soha nem olvastam, mert nem volt kinyitva ez a könyv, ezt lehet érezni rajta. Csak az első mondatot jó, ha jósan. Osó azt mondja, nem azért eszik kövérre magukat az emberek, mert éhesek, hanem mert érzik, hogy üresek.
1: Na, hát szerinted... Hát...
2: Balázs, mennyire nézek ki üresnek?
1: Hát szerinted miért flabózol ennyit, kis csaj?
2: Azt mondod, hogy ez üresség? Ezt mondod?
1: Azt akartam ezzel mondani, hogy a külső ürességet próbálják pótolni, mert a belső ürességet próbálják kívülről pótolni. Ezért halálra framózzák magukat, így van.
2: Ezt már a hőálló megállóban is éreztettük.
1: Bocsát, ne arra, ugye
3: jaj, de jó, ott vannak a kikakuponok benne!
1: Bocsás, ne arra, hogy a kikakupon van a könyv végig, hogy azt majd tép ki, mert még szeretnék ott vásárolni, hogy vigyázzál a kuponokra, jó? Volt ilyen is, a kupon volt benne. Ez jó, rohadékok vagytok, szedjetek szép nyugodtan.
2: Előző életünk lenyomatai. Az összes embernek van valami dolga ezen a világon, srácok. Ez jó, hogy ezt Sebestyé Balázs mondta. Még neked is.
3: Még azt szeretném, Eszter, hogy ugye, hát a mély értelmét már megfejtettük a könyvénk, de esztétikailag a borítót légy szíves még azt.
2: Ez a hát elfeledett barátok közt karakterű jelzik. Ez az éra, amikor te és hát nem is tudom, Berényi Miklós ketten.
1: Elmondom neked, ellen. 2000 mennyit írunk? Szerintem 2009-10-et írunk nagyjából. Ez ott jelent meg, azon a része jelent meg nagyjából.
2: És a csücsörítés és a szád előtté.
1: Azt mondta a könyvkiadó, hogy legyen ilyen nagyon misztikus te szemét. Hogy ha azt a szigorú a bizalmasod, akkor valami titok van benne, és akkor így a titok az úgy egy kicsit így jobban értelmezhető. Úgyhogy ez egy ilyen marketing fogás volt. Tocsogjál még a véremben, tocsogjál még a véremben.
2: Igen. És mi nem lehetett, hogy egy kicsit bizalmatlan.
1: Szigorú a bizalmas, és egy kicsit bizalmatlan, jó? Jó van, kitocsogtad magad?
2: Nem tudom.
1: Alig várom, hogy elmenjek egy előadásodra.
2: Igen, figyelj, igen, oké, ugye ezt a tételmondatot, amit felolvastam, a kövérekről olvastuk, és a könyv nem kövérek, támogatója, nem a könyv gasztroját.
3: A legnagyobbat állítottad magad mellé.
1: Nem mondtam se, hogy kövérek, tehát ezt nem azt mondom, hogy kövérek.
2: Nem volt írva 127. oldal.
1: Azt mondom, hogy diszkréten pufik. Vagy,
2: tehát, ja, egy akkor ez úgy helyzik, hogy a diszkréten pufik.
1: A diszkréten pufik azért.
3: Belső ürességed,
1: ennyi, Eszter. Igen, te akkora rohadék vagy, de komolyan mondom. De és nézd, fürdik benne, nézd, imádja. Imádja.
2: Ezt a képet majd magyaráz meg erre a Cézárnői kutyáról a végén.
1: Igen, az egy jó emberű egyébként. Na jól van, szólják, kifürdőzted magad az irodalmi magasságban. Ez a mű, ez vetekedik Eszterházi műveivel, csak szólok neked, úgyhogy ez nem akármit tartasz a kezedben, így van.
2: Figyelj, nagyjából Times New Roman 12-vel úgy látom, hogy egy 4000 karakter azért belement ebbe a könyvbe. Szóval ilyen két és feles sor közökkel, hogyha nagyon jó. Akarod, akkor még hazafelé
3: olvasod. Azt kérdezd meg, hogy ki írta.
1: Jó, figyelj ide, akkor csináljuk azt, hogy egy hétig hozzá a könyvet, kérdel, egy hétig jövő héten Rinna helyett ebből olvasunk, jó?
2: Ő azért hozta, hogy aláírd neki, csak mondom.
1: Azért hozta, de te olvastad ezt a könyvet? Nem olvastad. Elhoztál úgy egy 12 éves könyvet, ami az én könyvem, hogy nem olvastad el, csak írjuk alá. Hát ennél megrázóbbat én most nem tudok hallani magamról.
2: Lehet írni. Jaj, de még a hátulját nem is láttátok.
1: De szemét, de hajas vagy. Úristen,
2: itt a bölcsembe.
1: Behadék vagy.
2: Itt az a sok bölcsesség, tessék.
3: Tényleg? Nem, ezt most vetted?
4: Nem, ezt évekkel ezelőtt, és úgy volt, hogy addig nem olvashatom el, amíg a Balázs alá nem írja.
1: Ja, hogy akkor ez egy jel, és most kezded az olvasást. Tehát akkor nem elutasításból nem olvastad el, csak még nem írtam alá.
4: Igen.
1: És ha ma aláírom, akkor ma elkezded olvasni?
4: Akár.
1: Látod? Azt hitted, hazudik, hogy valamilyen minőségbeli rajta, oka van, hogy nem olvass el. Nézd a magyar tanárnőt, nézd, keresse a gyilkos sarokat, amivel le tud mészárolni, nézd. Igazi rohadék, nézd. Átlapozza egy kicsit. Jó gyerekek, 2010-et írunk, na szóval azért most már
2: de
1: kezeljük.
2: De miért beszélsz benne az állattartás felelősségéről?
1: Nem én beszélek, az a vendég, aki megszólalt benne. Ő egyébként egy nagyon jó sicsvár, egy nagyon komoly csávó, egy kutya suttogó, bemegy olyan kutyákhoz,
2: akik... Azért suttogsz a borító, mert te kutya
1: ez
2: vagy?
1: Ez hülye.
3: Igen.
1: A Pista egyébként nagyon durva dolgokat csinál, őt hívják ki azokhoz a kutyákhoz, hogy hívták ki, akik harapnak, nem lehet őket megszeríteni, úgy, hogy van, kinyitja a ketrecet, bemegy hozzá. Van egy olyan mexikói leszármazottja is egyébként, ugyanezt csinálja. Nem, megfejti a kutyáknak a metakommunikációját, érti, hogy miért támadnak, és a legdurvább kutyákhoz is beküldik őket, és egy perc múlva a kutya az a kezéből eszik.
2: És láttam,
3: munkaközben. Ez nem jó.
1: Hát nem úgy a kezéből, én láttam munkaközben őt dolgozni. Még a műsor által ismertük tehát meg egyébként a
3: klasszban. Ez egy interjú kötet.
2: Szerintem igen, az van, hogy ez a
3: legnagyobb.
2: Ez még akkor született, amikor Balázs nem tudott még nemet mondani. Ez azt az érát őrzi. De hogy a kutyasuttogó, és de nincs kutyád, érted?
1: De nem nekem, tehát ez a könyv nem rólam szól. Ebben megszólaltatok...
2: Ezt nehéz elhinni.
1: Ezt megszólaltatok 5-6 olyan embert, aki számomra valamiért, valamilyen témában fontos. De megszólal bennem mondjuk a Domján is, a Domján Laci az agykontrollról mesél hosszan, mert nagyon szeretem az agykontroll, meg nagyon szeretem a Domján.
3: De várjál, a kövéres dubát, te nagyon is nem mondtad.
1: Megszólal benne a Petrezselyem is a Nadis vonalról. Tehát hogy ez egy interjú kötet egyébként, ahol 6-8 olyan ember szólal meg, aki nekem valamiért fontos volt. És van egy ember, akire rábeszéltek, de mindegy, nem érdekes. Jó, mit találtál még? Oké, mit találtál még?
2: Átmegyünk most egy kicsit prózába, jó? Ha valaki folyón átkelőben hajójával üres csónakba utközik, lehet bármilyen mogorva ember, nem haragszik nagyon.
3: Mi van?
2: De ha a csónakban van ember, rákiált, térjen ki előle.
1: Nem értitek ezt.
2: S még ha nem hallanánk, kiált, majd átkozódik. Csupán mert a csónakban van valaki. Ha a csónakban nem lenne senki, nem kiáltana, nem is haragudna. Ha a csónakodat kiüríted, a világ folyamát keresztezőben senki nincs ellened, senki nem árthat neked.
1: Na igen, de hogy egyébként ennek van mondani valója.
2: A versnek a címe Balázs a buszsávban.
3: Ő ott kiürítette a csónakját.
1: Nem érted, hogy ez mit akar mondani, de nem magyarázom meg, mindegy. Nem fáj, érted.
2: Kicsit.
1: Nem, imádom, már amikor kezedbe vettem, láttam, hogy ez jön.
2: De amúgy azt szeretném kérdezni, hogy a csónak az mit, minek, minek gondolt a
1: költő? A személyiségről és az ego működéséről szól ez a vers egyébként.
2: Hogy, ami neked ugye egyszerre van.
1: Amilyen a személyiséged, úgy reagálsz a külvilágra. Minél inkább megérted a saját személyiségedet, annál inkább nem fogod sértésnek venni azt, ami körülötte történt, mert tudod, hogy nem rólad szól, nem téged akar bántani. Na jó, kaphatok-e a zserbotokból, kérdezi valaki itt SMS-ben, nagyon szívesen mindent felajánlunk.
2: Nem tudjuk, hogy zserbó-e amúgy, sose hidd el, amit mondanak róla.
1: Igen, és a nyári SMS írója is egyébként hiányzott még nekünk, hogy ezt is olvasom. 36 nap, 7 óra, 59 perc, és nyári szünet, gyerekek. Persze, hogy vicc volt a jegy, nekem nem kell semmi, nem azért írok, úgy sincs kimenő, üdv a szegedi csillagból, jött ez nekünk SMS-ben.
3: Hidd már alá ezt a könyvet.
1: Mindjárt én is aláírom, mindjárt én is aláírom. A gasztro elutalványt aláíratott benne hátunk, mert úgysem léteznek.
2: Rajzolt rád egy Hitler bajszot.
1: Jó, mindenképpen. Hallottátok, mit szigorít az EU ősztől? Vagy nyártól? Nem hallottátok, mi történik? Ki az, aki használ TikTokot, Instagramot, Facebookot, YouTube-ot? Ki?
2: Jó, hát mindenki
3: használja ezeket. Emeld már a kezed nyugodtan, hát vállaljuk el.
1: Az van,
2: álljunk bele.
1: Az van, gyerekek, képzeljétek el, hogy 16 év alatt azt akarja már nyártól az EU, hogy a közösségi médiát úgy határozza majd meg, és úgy szabályozza, hogy be kell építeni az applikációnak egy olyan arcfelismerő szoftvert, amivel megmondja, hogy te hány éves vagy, és ha nem vagy 16, nem fogod tudni megnyitni a YouTube-ot, a Facebookot, az Instagramot, tehát a Metát is kötelezni akarják arra, és a TikTokot is. Vagyis mesterséges intelligenciával akarják megvédeni a gyerekek, csak úgy, mint mondjuk skandináv országokban, hogy ne tudja megnyitni ezeket a közösségi oldalakat.
3: Hány olyan sztorit ismerünk, aki 30 éves, érted, és bemegy a dohányboltba, és elkérik a személyiét.
2: Na hányat?
3: Hogy? Sokat.
1: Na, de itt pont nem azért, hanem, hogy a gyerekeket megvédje.
3: De hát most ez arra vonatkozott, hogy van, aki idősebbnek néz ki a koránál, van, aki fiatalabbnak, és ha most valaki, érted, betöltötte a 16-ot, de még 14-nek néz ki.
1: Akkor az valószínűleg, akkor valószínűleg az AI szerint, igen, ugye nem fog tudni használni közösségi oldalakat, mert ugye a szakértők ugye azt elemzik, hogy milyen hatás van a fiatalokra. Ugye hát erről szakirodalom van tengerni, hogy mennyire tönkreteszi a gyerekeket. És sürgetik az uniós fellépést, vagyis összefog majd Franciaország, Spanyolország, Görögország, Dánia, Németország, és lehet, hogy mi is benne leszünk, ami arról szól, hogy be kell a Metának tenni egy szoftvert, és meg nem nyithatja meg mondjuk egy 12 éves gyerek a YouTube-ot, vagy a Facebookot, vagy a TikTokot.
3: Ez
1: nem feltétlen rossz.
3: Igen, Ausztráliában beszéltünk róla, hogy ott nem lehet 16 alatt.
1: Nem, ott kirakták őket.
3: De, tehát, és ott van szoftver?
1: Hát nem tudom azt, hogy oldották meg, akkor beszéltünk róla, meg megint szólaltatunk egy szakit. Valamilyen szoftverrel ott is megoldották. Igen, egyébként azóta javult az állapot. Tehát, hogy sokkal jobb kedvűek, jobban vannak, tehát ugye ilyen szakemberek megmondták, hogy ez nem volt egy rossz intézkedés. Hosszú évekig tervezték, meg hosszú évekig csinálták.
3: Jó, próba.
1: Tessék.
3: Hány éves?
1: Ja, hogy most versenyzünk?
3: Hány éves? Jó.
1: Aki először hány éves? Eltalálja pontosan, hogy ki hány éves, az a másik kettő kérhet valamit, jó?
3: Segíts. Hány éves a mellettem álló fiatal?
2: De most akkor AI vagy, Balázs.
1: Én most AI vagyok. Hát figyelj ide.
2: Szerusz Ferenc.
1: Vanda vagyok. Ő azt mondja, hogy Vanda. 38.
3: 38? Te mit mondasz, Eszter?
1: Tessék, Eszter?
2: Hogy remélem, hogy nem annyi.
3: Jó, mennyi vagy?
5: 44.
1: 44!
3: Jó, tessék! Jó. Tehát, hogyha ezt most megnézed, hogy mondjuk 17 lenne, és te alálőtték kettővel, akkor még két évig nem tiktok.
1: Jó, mutass egy gyereket, tessék! Hozz egy gyereket, hozz ide egy gyereket, tessék! Egy-egy itt van, gyereke. balra neked, tessék!
3: Jó!
1: Most megmondom, figyelj, AI vagyok, hogy hívnak? Szia!
6: Piros Dóra!
1: Dóra, szia Dóra! Dóra.
3: Ez segítség volt, mert hangos sokat
1: segít. Mi az, hogy piros a segít, szerinted? Igen, vagy mi vagy a Dóra?
3: Igen. Nem, hanem a hangja.
1: Ja, mondjál még valamit, Dóra!
6: Szeretem az Eprát.
1: Dóra, szerintem te 13 vagy.
2: Mi bajod van?
3: Mi van? Te normális?
1: Nem vagyok jó programozó, én most AI vagyok, ne arra, hogy szarú programoztak. Mi mennyi? Hány éves vagy?
6: 10.
1: De mit
2: nagyon jegyez meg.
1: Hogy hívnak téged?
6: Laura.
1: Szia Laura, mondj egy mondatot nekem, ha jön a hangodat.
2: De ez most már egy jóslás lett.
6: Szeretem a csokit.
1: Hallod, Eszter?
3: Szereti a csokit.
2: Én vagyok a jövőből.
1: Te vagy a múltból.
2: Vagy a jövőből.
1: Jó, azt mondom neked, hogy 9.
6: 10.
1: Hoppá! Javult az AI. Ja, tehát már jövök föl. De a Eszter tippet,
3: tessék.
1: Tessék, Eszter.
3: Mondd a neved. Igen?
7: Marina vagyok.
2: Szia Marina. Én 6 évesen néztem ki így. Szóval nagyon nehéz ezt tippelni. Nagyon nehéz ezt tippelni.
1: Na tessék.
2: Úgyhogy...
1: Tessék, AI csajszina.
3: Mondjon egy valamit, egy mondatot, ha segít.
2: Persze.
3: Jó, valamit mondj.
7: Szeretem az iskolát.
2: Szerintem 12.
7: Igen.
3: Ha! Oh, ott az AI!
1: De utálak, olvasol a könyvemből, és pontosan megmondod, hogy ki mennyi idős. Fú, ezt ünnepeljük meg még egy mondattal.
2: Az időszállításról.
1: Jöjjenek az étterszállítás előnyeik.
2: Nem kezdem el fejtegetni a Star Wars-ot. Mit szentem
1: te szemét? Jó, ott vannak még jobbra. Te tippelsz, Feri, tessék, te tippelsz.
2: Én akarom még tippelni.
1: Jó, Eszter tippel még, tessék.
3: Mondd a neved.
1: Hogy hívnak?
6: Mia. Szeretem az apukámat.
1: De jó neked.
2: Akkor még nincs.
1: Ezt mindenki nem mondhatja magáról.
2: 14 után elkezdik, nem szeretném.
3: Igen, még, nem igaz.
1: Igen, még nem vagy kamasz. Kamaszként már haragudnál a szüleidre.
2: Igen, jó? Szerintem.
1: Nem lehet, hogy ezt is betippelek pontosan. Nem lehet.
2: 11 vagy.
1: 11.
6: 9.
3: Mondd a neved.
6: Csibrik Martin.
1: Martin.
3: 9 éves vagy.
6: Igen.
3: Tessék. Az előbb kérdeztem meg tőle.
1: De megvett engem a Feri, azt mondtam, anya 9-et.
3: Igen, kapsz egy ajándékcsomagot, hogyha 9-et.
2: Jó, a kandúr felett a kis kopasz zöld pulcs is, az csak kap, csak elna.
1: Kopasz zöld pulcs is kandúr, egy gyerek.
3: Ő egy kandúr?
2: Igen, hát egy kandúr, nem
3: mondd kandúr. A neved.
5: Csibrik Krisztián.
1: Te vagy egy Csibrik. Csibrik család megérkezett?
3: Eredeti Csibrik.
2: Na, tessék, te pont tessék. Egy kortalan ember vagy, tehát bárhány éves lehetsz, nézd meg.
1: Mi vagyunk a szoftver, megmondjuk neked, mennyi vagy.
3: Már nem mondd meg, már megmondta.
2: Megmondta de
3: 43, de kevesebbet mondtunk
2: igen,
3: volna.
2: Igen, igen. Nagyon jó az arcápolási igen. Rutinod.
3: Megdicsérlek,
2: szép ok. Skincare. Utasd meg.
1: De akkor tulajdonképpen egyetértünk ezzel, hogy ez legyen, gyerekek. Ó, Feri, ezt szeretjük.
2: Mögötted napszemekben egy zöld pólós fiatalember, ott benne a kordonon belül látod, ott megy ott. Na,
3: őt, ja, őt tudjuk mennyi. De nem árulhatjuk el, mert ő is tagadja.
1: 71, de rohadt jól tartja magát, igen. De alapjából nem baj ez, amit bevezetnek. Tehát,
3: nem,
1: ez
3: határozottan belőle vagyok.
1: Ugye? Tehát ez nyilván, ha jól elő van készítve, nincs ezzel baj, hogy nem fognak 12 évesen részeket nézni. Igen.
2: Nagyon-nagyot.
1: Igen.
2: Engem is ki fog tiltani az Instagramom.
1: Ettől ne félj. Nem, ki fognak szolgálni a dohányboltba, és nem fog kitiltani az Instagramot. Tehát, hogy
2: jó,
1: érzem, hogy mivel reménykedsz, de nem fog megtörténni.
2: Hát ebben az esetben
3: akkor
2: csak az
3: irodalom. Most kapsz.
1: Igen. Ha ne, te szemét ne olvasd már a könyvemből. Jó, oké, gyerekek. Jó. Azt mondja, hogy felkészültek közben az evőink egyébként? Megvan a kis csoportosulásuk?
2: Úristen, kimehetek nézni? Én voltam a felbújtó.
1: Te vagy a felbújtó, úgyhogy kimehetsz megnézni. Köszönöm, jó? Szépen. Mert hogy Master Gooddal folytatjuk majd mindjárt tovább, és ott Laci már nagyon féltékenykedik, már nem a mi Lacink, hanem a soproni játékosunk, mert írta, hogy nagyon jókat válogattunk össze, és ott 100 000 forint cash-t adunk a leggyorsabbnak, plusz külön ajándékot, aki megnyeri a malac versenyt. Ugye ezt ígértük.
2: Mi az a malac
3: verseny? A malackozó verseny, hát, aki a legundorítóbb módon eszi a
2: vicsnek. Ja, azt a malac versenynek hívjuk, jó, oké.
1: Okay. Mi lesz azokkal a gyerekekkel, kérdezi valaki SMS-ben, akiknek a kezükben telefonnál esznek, isznak, alszanak, vagy majd megszokják?
3: Igen. Igen, a tapasztalat az az, hogyha hivatalos választ akarsz, hogy Ausztráliában egy körülbelül 3 hét telt el, és mindenki megtalálta magának azt a dolgot, amit szívesen csinál.
1: Tehát
3: az
1: valójában lejöttek róla.
3: Igen, igen, ha nem lehetett csinálni, akkor elkezdtél focizni, elkezdtél mit én olvasni, elkezdtél
2: jövő
3: összejárni.
2: Jövő hétfőt bekéne vezetni, konkrétan hétfőtől.
3: Szerintem is.
1: De hogy akkor megszokták és átalakult a választási szokásuk.
3: Senki nem fog belehalni, egy darabig nem lesz jó.
2: Nem is azt, hogy nem lesz jó, hanem gondolj bele, hogy mekkora anyagi kiesés ez a cégeknek, mert szerintem az online marketingnek a jelentős többségét a gyerekek csinálják, tehát hogy nekik lehet jól eladni dolgokat, úgyhogy na, hát ezt nagyon várom.
1: Na jó, de 12 évesen még nem keresőképes, fizetőképes
2: kerem.
1: Van
2: anyukája.
1: Ja, hogy anyukája van, persze, arra lőnek. Aha, igen.
3: És képzeld el a szülőket, akik már most ebből pánikban vannak, hogy ezután majd foglalkozni kell a gyerekkel.
1: Egyébként igen.
2: Én el is indultam haza.
1: Kérdés, hogy másfajta okostelefont kezdenek használni, vagy leteszik az okostelefont? Tehát ez jó kérdés. Vagy átmennek PC-re, vagy elkezdenek játszani. Nem hiszem, hogy ettől ők olvasni kezdenek, meg kirándulni, meg lemennek a térre focizni. Tehát valószínűleg az okostelefon használat megmarad, csak valamilyen játék felé tereli őket, vagy átkonvertálódik a használat. De nem hiszem, hogy őket kevesebbet okostelefonoznának.
3: Hát az alapvető baj ugye a social-le nem az, hogy sokat foglalkozol vele. Tehát, hogyha te mondjuk valami játékot játszol napi 3 órán keresztül, meg social-ezel 3 órán keresztül, akkor azt mondják, hogy a játékjátszás még mindig jobb
1: mint
3: se jó,
1: mint a pörgeted a reels-eket.
3: Így van, mert aha. Ugye a folyamatos stimulálása van az agyadnak, olyan dolgokat kapsz a világból, amik nem igazak, olyan
1: nem is biztos, hogy neked szóló tartalom.
3: Így van, tehát hogy ebből a szempontból szerintem jobb.
2: Aha. Szerintem a kirekesztés miatt nagyon fontos, mert abban szerintem nagyon nagyot lépne elő az a világ, hogyha nem lenne ez a fajta online jelenlét a gyerekeknek.
1: Aha, tehát közösségi, egy szociálisabb életük lenne, arra gondolsz.
2: Vagy pedig nem bántanák egymást az online térben, nem lenne.
0: És akkor egy rövid szünet! Anna

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kis Juditot hallják, köszöntöm Önöket, több busz megálló is átmenetileg új helyre került a Zavason. Gyerekülésbe rejtette a drogot egy férfi, és még néhány nap maradt az SZIA bevallásra. A zavasi útfelújítás átrajzolta ideiglenesen a városrész busz közlekedését. Összevonták az Ifjúság útja és az Avas város központ megálló helyeket. Az átmeneti buszvárút az Avas város központ megálló hely előtt jelölték ki a vármegyeszékhelyen. Az MVK ZRT közleménye szerint az Avas kilátótól induló autóbuszok esetében a Fényi Gyula tér megálló hely ideiglenesen megszűnik. Helyette az autóbuszok a Mennyánszky utcánál veszik fel az utasokat. Új helyre került a Sáy István utcai Mennyánszky utcánál található és a Hajós Alfréd utcai megállóhely is. Ez a változás az Avas kilátó felé tartó buszokat érinti. Nem véletlenül állították meg egy dogkereskedő autóját az Ózdi rendőrkapitányság egyenruhásai. Már a feltűnően drága kocsi is gyanút kelthetett volna a környéken, az Ózdi és Arló közötti úton intették le a járművet. A sofőr először értetlenkedett, de a nyomozók a gyerekülésbe rejtve találtak nála mintegy 200 g kábítószert. A 38 éves Ózdi dílernél 2,5 millió forint készpénz is volt. Már régóta keresték a kábítószerkereskedőt, aki a gyanú szerint több elosztónak volt a felsőbb kapcsolata. A férfit bilincsben vitték el és kezdeményezték letartóztatását is. Már csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására. Május 20-a a határidő, a Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta rádiónknak Lincmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenképp nézze át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
1: A Dunántúl nyugati, délnyugati felé ma szakadozni, csökkenni fog a felhőzet. Egyre hosszabb időszakokra kisüt a nap, máshol még sok felé várható esőzápor. Keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Délután 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Miskolcon ma már minimális esély van a csapadékra, de az ég azért egész nap felhős lesz. 20 fokot mérhetünk maximum az élénk szélben. Kis Juditot hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Szevasztok!
1: Hello!
2: Hello, drága szombat! A mindenit mennyien vagyunk, te jó Isten!
1: Rengeteg.
3: Mikor voltunk itt, gyerekek? Ki emlékszik rá? Mert én azt mondtam, hogy négy éve?
2: Négy éve voltunk itt utoljára? Tényleg? Négy éve? Akkor azért vagytok ennyien, reménykedtek valamiben. Juliska, hello, jó reggelt!
3: Juliska!
2: Új csajunk van, Eszter pihen, Juli melegváltásban.
1: Igen.
3: Milyen volt az utazás egyedül?
1: Figyelj, teljesen jó, 2,5 óra alatt leértem. Úgyhogy minden oké volt.
3: Nem le.
2: Két és fél óra?
1: Kérek, igen, ide értem, tehát két és fél óra alatt ide értem.
2: 8 órát ültünk nyerekbe, úgyhogy ahhoz képest a két és fél óra az semmi. Hát figyelj, mi megjártuk Tolnát Baranyát megint. Ferko összerakott egy laza, mennyi? 320 kilométert? Mennyit hát raktál össze?
3: Nem szórakozni jöttünk.
2: Hát nem, hát persze, ez nem szórakozás.
1: Merre jártok?
3: De itt vagyunk, megnéztük ismét Ausztriát, még mindig szép. Egyébként pont azt mondtam, hogy van itt motoros kolléga, hogy rohadjon meg, már elnézést, hogy fél órára vagytok a csodától. Én ugye Békés megyébe, ha elindulnék bárhova,
2: már
3: órák, napokig mész, mire találsz valami jót.
2: Igen, igen, igen. De itt, hát figyeljetek, átmegyünk a határon, és olyan szerpentinek, olyan hegyek, olyan gyönyörű, persze ez az oldal is gyönyörű. Én motorozás szempontjából valami egészen elképesztő. Úgyhogy 9 óra óta kisebb megállásokkal szigor van. Figyelj, menni kell, indulunk, megyünk. Én minden például alszom egy 5 percet gyorsan, annyira el vagyok már fáradva. De komoly a brigád, úgyhogy itt tempót kell menni. Egy órával a kitelepülés kezdete előtt estünk be a szállodába, gyors zuhany és...
1: Panaszkodott is, hogy fegyelmezetlenek vagytok.
3: Igen, egy kicsit. Hát van ilyen ebédszünet, érted? Itt egy programterv van, mondom, hogy 25 perc. Még látom, ez fekszik a motoron, a másik kakilni kell. Hát mondom, felnőtt férfi, hogy intézd már otthon reggel, érted? Ne hurcápoljuk itt Ausztria szerte a izéket, az óriási adagokat, és akkor beszaladtunk, nem fogjátok kitalálni, természetesen magyar pincér volt ott is, mint mindenütt, minden egyes helyen, mondta, hogy nagyon finom ételénk van, mondom, 5 rántott húst kussolsz, hozod, az már vége is, gyerünk!
2: Mire megfújom a levest, állnak fel, hogy megyünk tovább, tudod, én ott szöszmötölök, próbálom felvenni a tempót, de nincs, figyelj, és egyébként azért fárasztó, szóval az, hogy persze ülsz egy helybe, de maga a koncentrálás az, hogy kanyar, kuplunk, kanyar, kettes váltasz, én azért 4-5 óra után már lefőtt a kávé, szóval,
3: de
2: hogy...
3: ügyes vagy, meg kell megint
1: csinálni. De azt hiszem egyébként, hogy a kapcsék hátul, mint a grid girl-ök, tudod, így állandóan jönnek.
2: Ja, persze, vonulnak.
1: Hát vonulnak teljesen.
2: Persze.
3: A csajok. Viszont a tegnap esténk egy gyerekek, hagyd meséljem el, hogy ezzel is, hát azt a férfit, aki évek óta itt van velünk, viszi a hátán ezt az egész műsort. Még tovább emeljem, elmentünk ugye Erhard úrhoz megenni a szokásos éves spárga.
2: Bacsisztunk, igen.
3: Spárga adokunkat plusz italok, csak ásványvíz. Visszaérünk a hotelba, ott még megbeszéljük, hogy akkor reggel mikor van reggeli, hogy indulunk, mi történik. És megyünk föl, amikor látom, hogy Balázs oda megy a recepciós fiatal emberhez, hogy hát neki fogalma nincs, hogy hol a kártyája. Úgyhogy adjon már egy belépő kártyát a szobába. Mi előre mentünk, mondok, ezt nem várjuk meg, míg lecseszik, hogy már megint elhagyta a kártyát,
2: megint,
3: meg akármicsodát. Fölmentünk, és ott mentünk el a szobája előtt, ami természetesen az elmúlt 6 órában sarkig nyitva, érted?
2: Persze, hát ahogy kell a szállodában. Kitárva, persze. Csak rend a lelke mindennek.
3: És hát Laci, a mi szerkesztőnk, zseniális agyával azonnal mondta Szilárdnak meg nekem, hogy üljünk be a szobába és csukjuk be az ajtót. Úgyhogy beültünk, érted, ki a kis kanapéra, ki a nagy ágyra, én a kis székre, becsuktuk az ajtót, halljuk, hogy motoszkálás zajlik a kintről, na mondom, megérkezett a Balázs, és ott hullafáradtan, ez már olyan 11:30 körül volt, kattan az ár, nyit az elektromozár, kinyitja az ajtót, fia, olyat ugrott a csávó, nem láttál ilyet.
2: Elváltunk, ugye a recepciónök előre mentek, én saját gondolataimban voltam, beültek, és nem mozdultak meg, és mint a szellemek így ültek a szobámban, mozdulatlanul. Én még egy félig csukott szem, hogy alva magamon beszél, hogy megyek be, és három ember ül az ágyamon, meg a széke. Én annyira megijedtem. És tudod, egyszer lepök, rossz szobába vagy, ezeket nem ismerem, úristen, elnéztem a szobaszámot. Mire lepörgeted, hogy nem ismered őket, ezek a feriek? Miért mozdulatlanok? Meghaltak útközben? Szellemek? Figyelj, annyira megijedtem. Mondom, ti mi az Isten csináltok? Takarodjatok. És mondják, hogy nyitva volt a szobaajtó. És rájöttem, miért hagytam nyitva a szobaajtót. Leteszteltem ma reggel. Azért hagytam nyitva, mert egy ilyen önműködő, záródó szobaajtó van, amit a felén így elengedsz, és elsétálsz, hogy majd bezárod. De megakadt a padlószőnyekbe alul, és valószínűleg nem zárt be teljesen, ezért 6 órán keresztül furra nyitva a szobám, benne az irataim, a pénzem, a nadrágom, minden. Úgyhogy ott a takarítónők ott nagy bujálkodást rendezhettek.
1: Figyelj,
2: gyere, nyitva van a varázsszobája, most aztán!
3: Büntessük meg magunkat!
1: Sípasztartót fogok neked adni ajándékba egyébként, azt kell neked rácsatoljuk, és akkor nem hagyod el.
2: Figyelj, mint a kísértetek. És beültek a szobába, én annyira nagyon megijedtem, mint még soha. Üvöltöttem, hogy felugrottam hirtelen, mondott, rohadék, hogy mit csináltak itt a szobámban.
1: A folytatásra vagyok kíváncsi.
2: A folytatás elbonultak, csendes, semmiféle
1: se dolog. Nem, már a nem,
3: nem, abban nem, nem. A szobában, Júli, neked se lett volna kedved semmihez. Sem. Ahogy az kinézett, gyerekek! Az...
1: Erre ne vegyél mérget!
2: Fél óra alatt olyan kuplerájt pakoltam, hogy az elképesztő. Ott kapunk valami kis levelet, de cuki vagy, aranyos vagy, valami kis levelet szeretnél nekünk odaadni, vagy csak tartod, vagy csak az apukát kér valamit, nem tudom. Valami van, add azt a levelet, kislányokat nem várakoztatunk meg, de cuki vagy.
1: Rajzoltál
2: a Feri bácsinak, ugye?
3: Áj, nagyon kedves vagy, azt mondja, Balázs bácsinak szeretettel.
1: Igen.
3: Tessék, a tiéd.
2: Köszönöm nekem. Mit rajzoltál nekem? De arra is bácsizol. Ennyi, ez, ilyen régen voltunk itt, hogy mióta nem voltunk itt Szombathelyen, bácsi lettem.
1: És magadtól rajzoltad, vagy anya kérte?
2: Anya kérte, hogy rajzolj valamit.
3: Nem, magától.
2: Figyelj, és ez micsoda? Mit, ki ő? Én vagyok rajta?
3: Ki van rajta?
2: És? És még ki van rajta? Magyar a gyerek? Nem? Mindegy.
1: De ez csak egy kicsit megilletődött.
3: Szegény, hát egy mikrofon.
2: Persze, jó, a kicsi még nem kell.
3: Szóval ki, anya, ki van rajta? Balázs meg?
0: Balázs és a Róza.
2: Aranyos vagy, köszönöm szépen.
3: Nagyon köszönjük. Nagyon akkor vagy. Volt még egy transzparens, azt itt láttam valahol.
2: Oda néz, ott.
1: A virslisek.
2: Gyertek közelebb.
3: Gyere közelebb. Az van ráírva, hogy gyere rám virsli.
2: A virslevésünk nagyot megy. Szóval annyira egyszerű játék, de tényleg iszonyatosan búcsús játék, de hogy közben imádják a hallgatók. Hát tegnap a Master Goodos csávó óriásit ment.
1: Ja, aki állandóan bemondja
2: a családosok. Hát, semmit nem mondja, csak annyit tudok mondani, hogy Master Good, ő beépített ember volt, de nagyon nagy forma volt, igen.
3: Tényleg Master Goodosok fölvettétek a csávót? Tehát kapott egy állandó állást?
2: Lackót vigyétek a turné mindenhol magatokkal, mert nagyon nagy forma volt. Mr. Rinna könyvet is hoztatok? Te jó Isten, ez ekkorát megy ez a sztori, itt áll
1: valaki. Ide is eljutott.
2: Mr. Rinna könyvet tett, szegény, te ezért pénzt adtál.
1: Ajándékba kaptad, ha vagy fizettél érte.
2: Igen.
3: Gyere már ide, haver.
2: Nem hallottad azt a szenvedést, amit csináltunk ezzel adásban? Te még ezt meg is vetted? Szia!
0: Az apukám azt akarta, hogy ezt írassátok alá.
2: Ó, de édes, de ő nem tudta jönni. Rinával, igen. És elküldött téged?
0: Igen.
2: És hol van?
1: Otthon.
0: Most éppen dolgozik éppen.
2: Nem de ez
1: téged küldött ki. Mennyire jó.
2: Ki küldött ki?
3: Korrekt az öreg. Mi?
2: Igen. De, igen.
3: Megyél fiam, írasd alá. De aláírjuk. És ha már Mr. Rinna, itt volt nálam az a hölgy, aki elküldte, azt képzétek el, a szombathelyi könyvesboltban az eladási lista első helyén áll.
1: Nagyon szívesen.
3: A Mr. Rinna könyv, úgyhogy
2: itt Szombathelyen.
3: Hát azt ő innen küldte Szombathelyről a képet, úgyhogy ő volt az, aki ezt beküldte nekem, azt mutattam nektek, hogy első hely, és akkor most ide jött, és a szombathelyi piacról hozott nekünk egy csomó mindent.
2: Jó nagy a baj, de akkor azért, ha ez a könyv itt föl tudta küzdeni magát. A...
3: normális dolgokat
1: is. De ez csak
3: is
1: nekünk köszönhető.
2: Persze,
1: hát, viccelj, hát
2: a könyv önmagában tök unalom. Tehát amit próbáltunk mellett csinálni, de mi is már untuk a végén, azért hagytuk abban, mert már nem olvastunk mellett többet, mert mi is örültük az unalomtól. Jó, Faternak aláírjuk, jó? Megvan ígérve akkor egy aláírás. Milyen vizetet mondja? Ugyanúgy, mint Rinna, ő is börtönben van, nem? Milyen erőszak van.
1: Azért nincs itt.
2: Igen, azért nincs itt, a Szombathelyi fegyházban.
3: Mr. Rinna példaképe.
2: 23 éve van, Mr. Rinnát olvassa bent a börtönben. Jó, aláírjuk a pavának, és akkor megvagyunk. Na.
3: Közben hát megérkezett, itt van a mi kabala emberünk, aki végigköveti a roadshow-t. Hello, Gábor!
2: Szia, Gábor!
4: Madácsi Zsergő, szép délutánt kívánok Szombathelynek!
2: Azt a mindenit, és megint az első sor. Nyugodt út, békés út, megérkeztél, minden oké?
4: Így van, szépen nyugodtan lebuszocskáztam Győrből.
2: Győrből buszoztál ide?
3: Miért busszal jönni? Nincs vonat?
4: Na, most egyszerű volt, változatosság.
3: És ugyanolyan, mint a vonat, vagy azért ez jobb?
4: Ja, nem tudom most így igazából. Nyugalmasabb volt, csendes volt.
2: Tök jó, akkor itt vagy.
4: Két és fél óra, ide értünk.
2: Ilyen kutya van a lábad alatt, úgyhogy ha van motoszkál, ne ijedj meg, jó? Csak szólok, próbálok neked súgni, hogy nem valaki négykézláb mászkál, hanem egy kutya van a lábad.
1: Nem a Feri simogat.
2: Nem a Feri simogat, hanem egy kutya van a lábadnál, Gábor, csak szólok, mert ugye nem látod, csak jelzem, hogy ott van egy kutya.
4: Egyébként legutóbb, mikor itt voltunk Szombathelyen, akkor esős idő volt itt.
3: Hogy mondja, hogy itt voltunk?
2: De emlékszel, hogy mikor voltunk?
4: Így van.
2: Melyik évben voltunk, Gábor? Segíts.
4: 22-ben, és pont annyira esett az eső itt a sarkon, az egyik kínaiba vennem kellett egy esernyőt.
2: Ne csinálj, tényleg, és erre így emlékszel?
4: Így van.
2: Féltek, 4 éve nem voltunk itt. Tényleg? Azt így hanyagoltunk bennetek ezt?
1: Szégyengyalázat.
2: Vannak városok, ahol ilyen ritkán megyünk, olyan kicsi ez az ország. Mi azt hiszük mindenhogy évben, hogy szinte mindenhol megyünk, mert hogy állandóan az, már megint Miskolc, megint Debrecen. De miért maradt ki ez 4 évig nekünk, hogy miért nem jöttünk? Megbántottatok minket utoljára, vagy nem éreztük jól magunkat?
3: Megdobáltatok?
2: Baj
3: volt?
1: Talán az értekezleten, mint te mondtad volna, hogy nem, ide nem akarsz jönni, nem?
2: Igen, ez mondtad, mert nem menjünk Szombathelyre, olyan furák ott az emberek, nem tudom, mindenki csak úgy néz egy irányba, olyan furán nézegettek. Engedjük el Szombathelyre. De azt látod valahogy mégiscsak kikötöttünk. De azért ritka, hogy négy évig nem megyünk valahova.
3: Igen, meg ez nagy hely vagytok, jó hely vagytok, sokan vagytok. Nem lehet, hogy Laci lefeküdt valakivel, és nem mertünk visszajönni.
2: Itt a stábba, tudsz valami? Igen, a stábba történt valami, gyerekek, hogy városban mi nem megyünk vissza, annak nyomósoka van. Vagy összetörtünk valamit a hotelbe, vagy nem
1: Laci lefeküdt valakivel.
2: Igen, vagy nem fizettük az étterembe, vagy történt valami stábon belül. Tehát négy évig nem szoktunk hanyagolni egy város, de akkor most itt vagyunk, ez a lényeg. Jól van? Oké, ott van Lackó is. Szia Lackó, ő is megjött.
3: Igen.
2: Vele kell rám jobban lenni, ő választja a játékosokat, úgyhogy őt kell szeretni. Már nem úgy, hanem csak úgy értem, hogy szólni
1: úgy is
2: neki.
1: Lehet.
3: Lehet úgy is.
2: Bármi lehet természetesen. Jól van, Gáborkám, örülünk, hogy itt vagy akkor. Jó?
3: Enni kaptál? Adjunk valamit?
4: Nem, kérek semmit. Legközelebb, ha turnét szerveztek, szóljatok nyugodtan, nálam vezet van, hogy mikor hol voltunk.
2: Ne csak vezeted?
4: Igen.
2: De mi fölírod?
4: Excel táblázatban van írva otthon folyamatosan.
2: De hogy miért? Félsz, hogy ezt egyszer valaki számon kéri? Vagy?
4: Nem, tehát csak mi? Nem, csak úgy kíváncsiságból, hogy tényleg, hogy nagyjából mikor merre jártam, és akkor úgy vezetem, hogy nagyjából mikor hol voltunk.
3: De ja, rendesen késésekkel, kilométerekkel gondolom.
4: Kilométerrel, igen.
2: Ugyan? Ne csináld, leírod a kilométert, hogy mennyi volt, hol voltunk.
1: És igen. Az időjárást is valószínűleg.
2: Időjárást is jegyzeted.
4: Nem, vannak olyan emlékezetes helyek, mint Sopron, Zalaegerszeg, ahol 99%-ben eddig mindig esett az eső.
2: Igen, ezt ugye múltkor is megállapítottuk, tegnap is mondtuk szegény soproniaknak, hogy oda megyünk valamire, az mindig szalidő van. Nem tűnik is, hogy mi az oka.
1: De óriási mákunk van ezen a héten egyébként.
2: Persze, hát mondtam, hogy voltunk... tegnap elvitte Sopront a szél, így
1: úgy,
2: ad fog Sopronba óriási.
1: Hogy szombaton betettük azt a cikket, hogy valami évszázados eső jön.
2: Ja,
1: ahhoz
2: igen,
1: képest
2: igen.
1: Egyébként tök jól megúsztuk.
2: Igen, múlt héten azt olvastuk, hogy egy rekord mennyiségű eső, hogy meg jól választottuk a
3: ahhoz képest, gyerekek, ez tökéletes.
2: Gábor, akkor vizsgáld már meg nekünk, hogy hol voltunk régen, és akkor holnap
4: gyere. Kapásból tudok mondani kettőt is.
2: Nem gondoltam, hogy ennyire felkészült, hogy gondoltam, adok egy kis házi feladatot, hogy mondd már meg holnapra, akkor, hogy mi az a város, ahol régen voltunk, mert akkor jövőre úgy rakjuk össze, hogy Gábor ajánlásával, mert akkor te vezeted ezeket, mivel csak úgy bökünk a térképen, itt régen voltunk, igen, menjünk. Aztán lehet, hogy két éve voltunk, de akkor állíts össze holnapra nekünk egy ilyen kis prezentációt, jó?
4: Jó, ha holnap útközben megcsinálom.
2: Jó, de azért most mondhatsz egyet fejbe, hol voltunk régen?
4: Salgótalján.
2: Hát oda nem ez is akarunk menni nagyon.
3: Szegények.
2: Mi ezt sem csináljuk ott. Nem. Régen tényleg jártunk, ezért még ott valami téren voltunk, ilyen koncsi épület előtt, ilyen borzadványos téren.
3: Ott sajnos csak koncsi épület van.
2: Ja tudom, akkor mondtam, hogy zárják be a hotelt, ahol aludtunk.
3: Ott laktunk így az erdő közepébe, gyönyörű piros műbőr garnitúrák voltak, még 1962-ből. Szerintem még a pártitkár cipőjén nyoma is rajta volt, ugye?
2: Felfogadatlanul. Én tudom, elkezdtük mások a megszólást, és 20 percig arról értekeztem, hogy azonnal bontsák le a hotelt. Azt hiszem, majdnem lett egy polgári
1: beesett.
2: Beült és elmondtam, hogy figyeljetek, gyönyörű helyen van, erdő közepén, óriási hotel, de hogy azonnal rendeljék ki a buldózereket, és bontsák le a hotelt. Piros műbőrfotelekben aludtunk. Ilyen 70-es évek Lenin szobrok között, körülbelül így kell elképzelni a hotelt. És ott mikor voltunk, Gábor? Azt is tudod?
4: Az még 21 volt, ha jól emlékszem. Például Tatabányán is rég voltunk. Hát most olyan rég voltunk Tatabányán, hogy akkor még láttam.
3: Mondjuk ezt, Gábor, azt tényleg.
2: De aranyos vezet.
3: Ki ez mér,
2: jó, ugye? Hát igen, akkor még láttalak benneteket. Most már nem.
3: Tatabánya,
2: 21 Tatabánya. Aha,
4: nem, 20, nem, Tatabánya az, 20, az még 20 előtt, az még Covid előtt volt.
2: Covid előtt. Hát tudtuk, hogy utána ott már nem érdemes menni, úgyis vége van.
4: Ha van még fél percem, akkor üdvözölném Julit, és személyesen is megköszönöm neki Szegeden a segítséget.
1: Jaj, nagyon szívesen.
2: Várj, most a mi Julinkot mondod, vagy Szegeden van egy Julid, akit esetleg...
4: Nem, Szegeden nincs külön Julim.
2: Juli segített neked valamit?
4: Igen, elvitt a szállásra, és kiszálltunk az autóba, és holnap egyenes másik irányba indultunk el.
1: Nem igaz.
2: De. Csak hagyta, hogy egy kicsit bolyongjál, tudta, hogy nem lát semmit. Menj csak, Gábor, menj arra, rádasba.
4: Nem, utána lestoppoltunk három srácot.
2: Uha, ez egy akkor... extra bizarr történet lesz a végén. Te meg akkor... három srác, meg a Juli.
1: Aztán milyen jó lett.
2: Juliska, nem mondtad.
1: És itt kezdődik izgalmas lenni.
4: Igen, de erről már nem beszéltem.
1: Az úgy volt, hogy kocsival voltam, én őt kiraktam, és parkolóhelyet kellett találjak.
2: Ott hagytál egy vakembert az útszélén. Jó Isten, Jézus.
3: Várjál meg, Gábor, mindjárt jövök.
2: Gábor addig bolyongott a nádasba, kicsit eltévedt, beesett a tóba.
1: Nem, ott volt másik két ember, akiknek a gondjaira bíztam, hogy vigyázzanak rá.
2: Addig kirabolták Gábor.
1: Két török
2: kamion, két bolgár kamionos volt, Szegeden kirabolták a Gábort, az ott hagyták. Jó, hát ez olyan Julis történet. De megoldódott a végén.
4: Persze, megoldódott minden, úgyhogy nem, mert pont olyan rossz helyen volt a szállás, hogy egyből a villamosinek mellett. Nem, villamos megálló. Igen, mert emlékszem, hogy Juli pont úgy tudott leparkolni, hogy a kocsinak a hátulja kilógott egy kicsit.
1: Igen.
4: És ezért sietett, hogy nehogy gond legyen.
2: Ez tökéletes, tökéletes.
3: Te is mutatja. Be tudsz állást választani, hogy kilépsz a főbejáraton, az paf!
2: Igen. Jól választott, Gábor.
1: Csücsüle, Gábor, mindjárt jövök.
4: Igen. Mondják, hogy házhoz jön a villamos.
5: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasárnap.

0: Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkban.
0: Délután 5-kor a

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyskt.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy GECO 7 szuperhibrid.
7: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel, 1459 forint helyett csak 949 forint.
6: Irány az Osan! Spórolj okosan!
8: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
9: És ez még csak a bemelegítés.
8: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
10: Alfa Echo Bravo.
1: Engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Rádió egy top 50.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Éva Max után pedig egy másik albán származású szupersztár, Bibi Rexha. Hát ugye úgy tartják, hogy a triumvirátus az így néz ki. Éva Max, Dua Lipa, Bibi Rexha mind albán gyökerekkel rendelkeznek, és hát meghódították a globális pop bizniszt. A mikrofonnál most már Kismerti, nagyon kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek, bármikor játszhatunk Rádió 1 születésnapi fesztivál páros belépőkért. Ha ebben az órában szól valamelyik nemzetközi sztárunk igazi mai slágere, Accent, Sugar Daddy, a Tóta Bigellel közös dal, akkor kell majd hívni minket 10-ként.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Szerus, Patrus János vagyok, a játékra jelentkezik.
0: Kedves János, nem szólt még a dal.
1: Jaj!
0: De jó, azt hogy játszani szeretnél, mert az azt jelenti, hogy szeretnél velünk bulizni jövő héten.
1: Igen. De látjuk, a lányomnak szeretném ezt a jegyet. Én 60 évek, hogy ki már nem igazán bulizok.
0: Micsoda?
1: Hát a lábam az igazi.
0: Hát, te még az a korosztály vagy, aki tudja, hogy milyen az igazi parti kultúra.
1: Nem, én ezt szeretem nagyon, de bulizni nem bírok másokat.
0: Na, figyelj, de nagyon rendes, hogy a lányodra gondoltál. Ha hallod Exen dalát, a Sugar Daddy-t, akkor hívjál, oké?
1: Jó, rendben. Köszi!

0: Rádió, ez csak igazi mai sláger megy, az eső meg csak esik, és esik. Hát, mi mindent lehet ilyenkor csinálni, viszonylag szűk a lehetőségek tárháza, de Rádió 1-es, aki ma kifejlesztettem egy új sportágat, még nem védettem le a nevét, RS Planking, egyelőre így fogom elnevezni, semmi rosszra nem kell gondolni. Hát az esővizet össze lehet gyűjteni most parádés módon, hogyha nincs otthon profi vízgyűjtőn, kitartunk egy ilyen 5 literes flakont az eresz alá, és csak zúdul bele a víz, közben egyre keményebb lesz a biceps, meg a válizom, érdemes kipróbálni, és érdemes hívni minket, hogyha felcsendül bármikor ebben az órában Accent és a Sugar Daddy, mert páros belépőt lehet vele nyerni a születésnapi fesztiválunkra. Akkor jöhet, úgyhogy legyünk telefon közelben, és a 10. Rádió 1-es, aki helyesen tudja a szlogenünket, ott lehet jövő vasárnap a születésnapi fesztiválon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ez a Rádió Egy, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy 3:45-11 előtt járunk egy kicsivel, és hát itt óriási küzdelem folyt a páros belépőkért. Jövő héten lesz a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban.
1: Szia, Rita vagyok, játszani szeretnék.
0: Szia, kedves Rita, honnan hallgatsz éppen minket, hol hallgatsz most minket?
1: Mendéről.
0: Mit csinálsz mindeközben?
1: Hát próbálok veletek játszani.
0: És nem nyertél?
1: Reggeli után vagyok, és megmondom, ezt én nem mindegyik számnak tudom a címét, de meg tudom.
0: Na, figyelj, egy műhelytitkot elárulok. Vannak azért dalok, ahol villámgyorsan csörög a telefon. Az a dal, amit te hallottál, de még nem mondtad ki a címét, az közéjük tartozik, de kérlek, 3, 2, 1, mondd, hogy mit hallottál, ki énekelt, mi szólt?
1: Tóth Abigail, Accent, Tuger Daddy.
0: Nagyon jó vagy. És ráadásul a 10.
1: Jó, de jó, köszönöm szépen! Nagyon jó. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Éljen! Éljen! És ez már csak egy hét. És azt mondják egyébként a meteorológusok, hogy fantasztikusan szép időnk lesz. 26 fok napsütés. Úgyhogy a ruha szettedet ennek megfelelően válasz majd ki. Ne tedd le a telefont. Jó? És felveszünk az adatidat. És természetesen játék a következő.

Egy Petra pedig kérdezte tőlem SMS-ben, hogy fogunk-e még játszani ma a páros belépőkért a Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Hát minden órában Petra, a következő órában is felbukka majd egy nemzetközi sztárunk, akivel találkozhatunk személyesen. Ugye ott lesz Cyril, Stanfeld, a Switch Disco, Accent, Rádió 1-es DJ-k, Tóth Abigail. De segítek egy picit, amire nagyon figyelni kell. A következő órában a Stanfeld és a Post Malone lesz.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkban.
0: Délután 5-kor.

0: 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió egy születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsom csomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jyskn.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ez az üzenet pedig a 0623111111-re jött. Szia Márti, karácsondra üzenünk a bírófivéreknek, akik ma is 110%-kal nyomják a lakásfelújítást. És

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasárnap.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: rádió egy csak igazi mai sláger megy. Például Sam Felt, a holland sztár DJ producer, akivel pont egy hét múlva, május 24-én a Budapest Parkban együtt bulizhatunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, és most tőle idézek. Az én munkám az, hogy boldoggá tegyek embereket, és miközben munka közben látom, hogy mosolyognak és jól érzik magukat, hát nekem ennél nem kell több. Hálás vagyok, hogy DJ-ként dolgozhatok, ezt nyilatkozta Sam Felt, aki ott lesz május 24-én a Budapest Parkban. Accent, Switch Disco, Cyril, a nemzetközi sztárok, és persze érkeznek a Rádió 1-es DJ-k is az After Party-ra, de minden az események kapcsolatos info ott van, többek közt a weboldalunkon. Sam Felt, Post Malone, ezt adom.
1: Hi, I'm Sam Felt. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: 1, csak igazi mai sláger megy napra pontosan egy héttel a Rádió 1 születésnapi fesztivál előtt.
1: Jó, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, hogy hívnak?
1: Alexandra.
0: Alexandra, elcsíptél egy dalt?
1: Igen.
0: Melyik volt az?
1: Sunset, Post Malone.
0: Tehát ez nagyon könnyen ment.
1: Nagyon vártam.
0: Sokat igen. Próbálkoztál?
1: Ó, rengeteget.
0: Nem nyertél még soha jegyet a Rádió 1 születésnapi?
1: Még soha.
0: De voltál
1: soha.
0: Már?
1: Nem még. Most
0: jó, ez nagyon izgalmas. Akkor most először lesz ebben élményed. Ki az, akit nagyon-nagyon vársz, akire nagyon kíváncsi vagy?
1: Hát igazából az összes.
0: Nagyon szuper. Képzeld el, hogy te vagy a tizedik!
1: Jó, de jó, köszönöm.
0: Mondd a szlogen, sikítsd!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Na hát akkor engedd meg, hogy gratuláljak életed első.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Rádió 1 születésnapi fesztiváljához kivel fogsz bulizni, ezt eldöntötted már?
1: Hát a kicsöcsém már biztos.
0: Jó, ne tedd le a telefont, és akkor megbeszéljük még itt a fontos tudnivalókat. Gratulálok!
1: Jó, köszönöm!
0: Indul nem sokára a Daily Mix, de a játékok folytatódnak, hiszen pontosan, napra pontosan egy hét múlva együtt bulizunk május 24-én a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Switch Disco, Ella Henderson, React.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Este tíztől After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió egy születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyszk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: 1000 megmentett élet, 1000 új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: Kihagyhatatlan ajánlattal zárjuk a tavaszt a Sever Home-nál.
9: Most először minden raktáron lévő bútorunkat 20% kedvezménnyel kínáljuk.
8: A kedvezmény a már alapból akciós darabokra is érvényes. Igen, jól hallottad. Az ajánlat május 4-től 18-ig tart. Sever Home, Miskolc, Pesti út 88-96.
2: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
10: A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a csípős vérszívók ellen. A keleti ország részben a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén lévő holtágak szegélyén biológiai gyérítés indokolt. Május közepén indul az országos szúnyoggyérítési program. A szert repülőről szórják majd ki. Sárospatakon rendezik meg az első Kárpát-medencei tárogató versenyt. A Hungarikumként tisztelt hangszer legkiválóbb megszólaltatóit hívják a Zempléni Város Református Teológiai Akadémiájának falai közé. Rendszeres vendég volt az egyik ózdi étteremben a 19 éves farkasjuki férfi, aki az étlapot azonban egyszer sem kérte. Összegyűjtötte a felmarkolható ételeket, italokat és megtalálta a még felhasználható vásárlási utalványokat. Ma élénk szél várható, de csapadékra nem kell számítani Miskolcon. 20 fokig melegszik fel a levegő. Kisüdítot hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi.

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek. Akár pihenés, akár ebéd, teljen jól az utóbbihoz jó étvágyat. A stúdióban a keverőpult és a mikrofon mögött már Kis Gábor. Rengeteg jó zene ma is, ezek jönnek, pop és dance dalok a 12 és 13 óra közötti szakaszban mixelve a rádió egy déli mixében. A Medúza érkezik, illetve a Good Boys és egy ismerős közös track. Ez már a Piece of Your Heart.

Ez a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy a hűvösebb, borongós időjárás, folytatódik tovább holnap is itt Miskolcon és környékünkön, szorványosan további esőkre lehet számítani, illetve a szél is erős vagy viharos lesz, mindössze 15 és 20 fok közötti csúcshőmérséklet vár ránk. Ray Dalton jön, ő nemrégiben magánkoncertet is adott bizonyám, Blood Running című dala szól a Rádió egy déli mixben most.

0: A 96.3 Rádió egy csak igazi mai sláger, megy az utollévőknek, besegítek egy picikét, hogyha a dolgunk a Hegyalja utca felé viszít Miskolcon, óvatosan, arra felé a trafi is feltűnhet hétvégén, ennek mindig nagyobb az esélye. A 37-esen is figyeljünk a szerencsi átvezetőn, a 35-ösön pedig akár Nagy Csécsnél.
1: A biztonságos közlekedés támogatója a Best of Taxi. Kényelmesen és kötetlenül.
0: Jön a Brit Switch Disco, a rádió egy szülinapi fesztiválján is ott lesznek, ez daluk a React. 24

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai slágermegy, ez pedig a nagy nap a paszkálok számára. Őket ünnepeljük, Isten éltesse valamennyiüket itt Miskolcon. A szülinaposokkal egyetemben lehet összeült a család, és éppen szól a Rádió 1. Jöjjön akkor egy köszöntődal itt a Daily Mixben David Gettától, a Titanium.

0: Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely nagyon remélem, hogy mindenki készen áll a zenei folytatásra, így hétvégén is nagy kedvenceket hozok el Miskolcra környékünkre, egy dalt egy olasz DJ-től például. Hi Peyton, Norma Jean Martin és az Out of My Head, ezzel fogunk nyitni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival. És ez még csak a bemelegítés. Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kis Gáborral. Csak

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely egy szép vasárnapot mindenkinek ide Miskolcra és a környékre. A stúdióban Kis Gábor, az egyik kedvenc énekesnőm jön most, Bibi Rexa. Nagyon sokan csodáljuk, szeretjük a hangját, a művészetét. Hozzányúlt az egykori fétles slágerhez, csapatával, az Insomniához. Már önmagában szívmelengető hallani az 1995-ös dalnak a grúvjait. Viszont ebben a köntösben tényleg nagyon jól szól. Jön most a New Religion itt a Rádió 1-en. Deep.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön

0: Ez a 96.3 Rádió egy csak igazi mai sláger, mely egy trafira számíthatunk a mai nap folyamán is, ne lepődjünk meg, akár a Hegyaljó utcában itt Miskolcon, a Hosszú Egyenesben, de emellett még Mezőkeresztesnél, a 37-esen, a Szerencsi átvezetőn, a 35-ösön pedig Nagycsécsnél.
1: A biztonságos közlekedés támogatója a Best of Taxi. Kényelmesen és kötetlenül.
0: A következő dalban Finom Energiák működnek, Kashmirnak a nevéhez köthető maga a track, és van, aki az ő művészetét ezekben a hetekben fedezi fel a rádió egy segítségével. Egy kis hangerőt is érdemes neki tolni. Jön most a Wild Ride!

96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy a borongó sűrös időjárás, folytatódik tovább, és bizony szorványosan esőre is lehet készülni. Ez a holnapi prognózis, a szél is erős vagy akár viharos lehet, az északnyugati irányú, itt Miskolcon a legmelegebb órákban 15 és 20 fok közötti hőmérsékletet mutatnak majd a hőmérők. Rihanna és Calvin Harris nem egy alkalommal dolgozott együtt, egy igazi EDM kedvencet elevenítünk föl itt a Rádió Egyen a következő percekben, és ez az, ami egy nagy fesztivál himnusznak is számított. Jön a We Found Love!

Ez a 96.3 rádió egy csak igazi mai sláger, mert sokan azt mondják, hogy ez a dallamsor ebben a változatban jobban szól, mint az eredeti. Több mint 20 éves a Dragostadin Tej, ugye az Ozone egykori sikere, ennek az alap groove-jai köszönnek vissza a David Guetta és a One Republic felvételében. Jön az I Don't Wanna Wait, váltunk a stúdióban, Kis Márti érkezik a mikrofon mögé, úgyhogy neki adom át a helyem, mi pedig találkozzunk holnap újra. Nagyon kellemes hétvégét, Kis Gábort hallották. Let's

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
2: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
4: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
5: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi a

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A vonalban pedig...
1: Szia, Marci vagyok, a játékon jelentkezek.
0: Marci?
1: Marci, igen.
0: Hello, hol hallgatod a Rádió 1-et, Marci?
1: A konyhában épp sütöm a palacsintát.
0: De jó vagy, a férfiak egyébként nagyon jók a palacsinta sütésben.
1: Igyekszem.
0: És azt vettem észre, hogy nekik mindig van kedvük palacsintát sütni. Nem tudom, mi ennek a tudományos magyarázata. Mit hallottál, Marci? Mi volt ez a dal, ami miatt rávetődtél a telefonra?
1: Kérdezel a szimint, jó.
0: Na, tök jó vagy. Eddig minden simán ment, mint a palacsinta tészta kikeverése. Tudom, hogy rutinnal csináltad azt is. Képzeld el, Marci, hogy tizedik vagy? Komolyan! Marci, a palacsinta király! Mondd a szlogent, légy szíves!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Yes!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Na mit szólsz?
1: Wait a minute, meg kell fordítani a palacsintát.
0: Ja, hát figyelsz, ne égjen.
1: Csak mit szeretek, nagyon szépen köszönöm!
0: Mit teszel bele, szilvát? Barack lekvárt? Kakaót?
1: Lekvár és Nutella megy bele.
0: Nagyon, biztos nagyon finom lesz, és kivel fogsz bulizni például a Cyril dalaira?
1: Hát azt még nem tudom, majd még keresek valakit.
0: Nekem tetszik, hogy ilyen random vagy, nem kell mindent előre megtervezni. Marci, ne tedd le a telefont, és felvesszük az adataidat. Nagyon jó volt.
1: Köszönöm.
0: Sőt, vegyet a palacsintához.
1: Köszi.
0: Egy Cyril dalát pedig bekészítettem, jön nem sokára az...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkban.
0: Délután 5-kor a

0: Tamásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

egy csak igazi mai sláger megy. Hát ne panaszkodjunk erre az esőre, mert tényleg nagyon nagy szükség volt rá, és még mindig asszály helyzet van, úgyhogy essen csak. Hétvégén engem annyira nem zavar egyébként, hogy be lehet kuckózni, együtt lenni a családdal a lakásban, társasozni, könyvet olvasni, zenét hallgatni. Hát azt hiszem, az óra legoptimistább dalát készítettem most be. Matt Come, Ray Dalton és a Don't Worry.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, és nem meglepő módon nagyon sok a
1: játékra szeretnék jelentkezni.
0: Típusú telefonhívás, játék, páros belépőért a Rádió 1 születésnapi fesztiválra legközelebb az élő kívánság műsorban lesz Kukinál. Most indul a slágerlista Györke Attilával a Rádió 1 Top 50, ez pedig most az én kilépő zeném. Kismerti voltam, további szuper jó hétvégét a Rádió 1-jel, Justin Bieber Story, ezt azon már is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasár.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
3: Délután 5-kor.

0: bevonásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hi, I'm Calvin Harris.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió egy. Az 50.
2: Oh.

0: Dua Lipa és a Training Season. Állok Eva Max és a Car Keys a 48.
1: Rádió egy top 50, a 47.

fizikai eladásokat. Amerikában a 14. listavezető helyét szerezte meg a dallal a Hot 100-ban. Angliában is number one lett, ráadásul ott akkora volt az őrület a legutóbbi Taylor Swift album megjelenése után, hogy a hivatalos slágerlista első három helyén is az ő dala állt. A The Fate of Ophelia, az Elizabeth Taylor és az Opera Light. A rádió

Top 50, mutatom a további sereghajtókat a listán. Taylor Swift újdonságát Alex Warren követi a 46. helyen, az Ordinary-vel. Ötödik lett az imént hallott blondis dal, a Never Walk Alone. 44. Kygo, Ava Max és a Whatever.

0: a Riptide, a 43.
1: Rádió egy top 50, a 42.
0: A Save Me Tonight, Jennifer Lopez-től és David Guetta-tól március elején jelent meg, de az énekesnő és a DJ közönsége már hónapokkal a hivatalos megjelenés előtt hallhatta a bulikban, csak sokan nem tudták, hogy egy készülő zenét hallanak. Jennifer Lopez már 2025 nyarán a World Pride Fesztiválon becsempészte a szettjébe, aztán végig énekelte a Las Vegas-i showjában is. Nálunk a rádió

0: A 38.
1: A Hug Yourself Kamráttól, aki mentor lett a The Voice német kiadásában a korábbi évadban, ezzel egyébként rekorder is lett, meglepően fiatalon lett ugyanis coach. A The Voice-ban általában idősebb veterán előadókat hívnak zsűritagnak. Kamrát most 29 éves, és ez tőle a Hug Yourself, ami a 38.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasár.

0: Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkban.
3: Délután 5-kor a Budapest.

0: adásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50, és a 37. helyen álló Katy Perryt David Guetta és Alesso követi. Never Going Home Tonight, 36.

0: És itt a Rádió 1-en a Top 50-ben Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei szólnak a következő zenei órában is. Kezdek a 25. helyezettel, Ray Dalton, Do It Again.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap.

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: adásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kihagyhatatlan ajánlattal zárjuk a tavaszt a Sever Home-nál.
3: Most először minden raktáron lévő bútorunkat 20% kedvezménnyel kínáljuk.
2: A kedvezmény a már alapból akciós darabokra is érvényes. Igen, jól hallottad. Az ajánlat május 4-től 18-ig tart. Sever Home, Miskolc, Pesti út 88-96.
4: Egyedi megjelenés, kényelem, biztonság.
5: Taxi!
4: Minden csomagommal együtt, oda, ahova akarom. Igen, ez a Best of Taxi. Hívd, ha a legjobbat akarod. 0646 363 363. Vagy töltsd le ingyenes applikációnkat Best of Taxi Miskolc néven.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
6: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
2: Az avasi útfelújítás átrajzolta ideiglenesen a városrész busz közlekedését. Összevonták az Ifjúság útja és az Avasváros központ megálló helyeket. Nem véletlenül állították meg egy dokkereskedő autóját az ózdi rendőrkapitányság egyenruhásai, az Ózd és Arló közötti úton intették le a járművet. A sofőr először értetlenkedett, de a nyomozók a gyerekülésbe rejtve találtak nála mintegy 200 gram kábítószert. A 38 éves ózdi dílernél 2,5 millió forint készpénz is volt. Kövi Pálnak a gasztronómiai író, polihisztor és vendéglátós munkásságának állít emléket egy utazó kiállítás, amelynek 3 hétig a Művészetek Háza Kortárs Galériája ad otthont a vármegye székhelyen. Holnap a Dunán túlon számottevő csapadék nem valószínű, a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, Kissudit hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
0: Rádió
3: egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió egy.
3: Rádió egy top 50.

0: long time.
1: A Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok, a Top 50 szól Magyarország kedvenc slágerlistája, ami után a játék folytatódik, a Rádió Egy születésnapi fesztiválja ugye jövő hét vasárnap jön, és egy hét múlva a mi meghívásunkra érkezik négy világ

0: nagyon-nagyon remélem, hogy nem hagyja majd ki Seinfeld a szettjéből. Erre jöhetne mondjuk sok-sok konfetti. És akkor most a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárja Seinfeld azzal a dallal érkezik, amivel az elmúlt hetekben sok-sok hallgató jutott be a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, és még egyszer jelezném, a top 50 után ez a játék folytatódik, a Heart Like Mine is lehet nyerő dal. Seinfeldtől ez a 24.
1: What's up, I'm Seinfeld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

itt a Rádió 1-en, a Top 50 szól, csak igazi mai sláger megy. Jön most egy nagyobb visszaszámlálás. 23. lett Lárótól a Ladari, 22. Joel Corey-tól a Be Alright. Metzászári, Hugo, Sonic és az It Feels So Good, a

0: Rádió egy top 50. A 18.
1: A New Religion. Faithless-től és Bibi Rexától, és mondanék egy titkot, amit kevesen tudnak. Bibi Rexa ugye sikeres dalszerző. Ő írta például Rihannának és Eminemnek a The Monster című slágert. Nyilván nem a rap részt, hanem a zenét. Bibi Rexa viszont egy ideje magának készíti a dalokat, és ez a jelenben a legnagyobb siker tőle.

ezt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50 egy kis visszaszámlálással. Nemrég ugye a 18. helyen BB Rex a zenél, 17. volt Teddy Swims, 16. lett a Fastboltól a Good Life.

Rádió 1, ez a Top 50, és a Top 10-ben van a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja, Accent, ami egyébként eredetileg mint formáció működött 1999 óta, eleinte mint duó, aztán boybandé alakult, ma pedig már gyakorlatilag egyszemélyes a projekt. Accent stílusa, dance pop, eurodance, rádióbarás lágerek, Accent jövő hét vasárnap a meghívásunkra a Budapest Parkban lép fel a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Ez a dal tőle a 8. A Don't Leave.

itt a Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy, és egy héttel a Rádió 1 születésnapi fesztiválja előtt. 2026. 20. hetén mutatom, hogy hogyan alakul a Top 10. 10. lett Lady Gaga-tól az Abrakadabra. Loi és a Get Lucky a 9. A jövő hét egyik nagy fellépője Accent, Szerával és Misha Millerrel, valamint a Don't Leave-vel a 8.

Megnézzük, hogy mixel Cyril Ed Sheeran kamerájához a remix a hatodik. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, ötödik. Az olasz DJ Hypeton, Norma Jean Martinnal és az Out of My Head-del a negyedik. Purple Disco Machine, Hurts, Wonderful Life, harmadik.

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: A nyárslágere, a Sugar Daddy, Tóth Abigaillel és Accenttel, akik jövő hét vasárnap ezt a dalt élőben előadják a Budapest Parkban a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Május 24. pünkös vasárnap. Szeretnénk ott mindenkivel találkozni. Úgyhogy tessék ezután is figyelni a Rádió egy születésnapi fesztiváljának világsztárjait és az ő dalaikat, mert páros belépőjegyeket érnek a jövő heti buliba. Hölgyeim és uraim, a heti number one, Tóth Abigailtől, Accenttől, a Sugar Daddy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasár.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.
3: Délután 5-kor.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jüsknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jüszk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak.
5: A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
6: Találtam valakit neked.
7: Na, Sopronból?
6: Igen.
7: Mi Sopronból?
6: Ismerős?
8: Szia Balázs, tegnap találkoztunk a Wellnessbe. Gyorsan visszamentél.
7: Ja, te voltál a csajszia a hotelből.
8: Igen.
7: Kézzed, rájöttem alsógatyába vagyok. Hát mondom, azt figyelj, most ugye mit tudok csinálni? Vagy beülök a vízbe alsógatyába, vagy vercsereként távoztam. Még megkérdeztem a merülőmedencét, hogy van-e.
8: Így van,
7: mondtad,
8: pontosan.
7: Hogy nincs.
8: És dézsa van.
7: De mondom, most boxer alsóbot beülni az annyira tré a medencébe, úgyhogy levonultam a kis köntösömbe, körbenéztem, ez egy szép Wellness. És úgy, hogy visszamentem a szobába. A sikertörténetet zártam a hoteletekben.
8: Figyelj Balázs, és igazából a lenti rész, az fürdőruhamentes rész.
7: Igen?
8: Ott pedig vártak rád az osztrák mamik.
7: Ez így erős, azt gondolom az ember, és ott pedig vártak rá, tudod, a 20 éves recepciós kislányok, hogy valaki. Ja, volt egy ilyen fürdőruhamentes rész, az a lenti rész, na oda nem mentem le. De oda te megpróbáltál azt hiszem leküldeni, hogy menjek le, vagy ajánlottad a lenti részt.
9: De nem vagytok felkészülve ilyen emberekre, mint a Balázs? Nincsen ott valami fürdő alsó, vagy bármi?
7: Nem, azt hiszem, nem vettem föl a titkomat. Nem mondtam, hogy nincs fürdőruhám.
8: Nem mondtad, igen. Hogy nincs.
7: Csak mondtad, úgy láttad, hogy rajtam a talástalanságot, és elvonultam. Igen.
8: Jó, mondjuk nagyon néztem, hogy 16 óra valamennyikor lejöttél, és 5 órakor kezdtetek.
7: Ja, persze, lazába tolom, persze. Hát én még készültem szaunázni egyet, amíg wellnessizek egyet, fél óra már a téren kell lennem, de fél óra alatt figyelt.
8: Simán.
7: Persze. És te ott dolgozol, és akkor most mit csinálsz itt?
8: Igen. Hát most szabadnapos vagyok, és eljöttem hozzátok.
6: Tegnap nem tudott oda jönni, meg hát rossz idő volt, mindenki jött volna ki, ugye?
7: Na jó, hát akkor örülünk, hogy itt vagy. És ma szabadnap van a szállodából? Akkor
8: igen,
7: ma nem kell dolgoznom.
8: Igen, ma nem, szerencsére.
7: És szombathelyi vagy? Tehát itt laksz?
8: Nem, Sopron.
7: Ja, Soproni, csak átautóztál, vagy átjöttél.
8: Így van.
7: Ezt nevezem lelkesedésnek, azért ez nagyon, nagyon rendben.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
10: A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a csípős vérszívók ellen. A keleti ország részben a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén lévő holtágak szegélyén biológiai gyérítés indokolt. Május közepén indul az országos szúnyoggyérítési program. A szert repülőről szórják majd ki. Sárospatakon rendezik meg az első Kárpát-medencei tárogató versenyt. A Hungarikumként tisztelt hangszer legkiválóbb megszólaltatóit hívják a Zempléni Város Református Teológiai Akadémiájának falai közé. Rendszeres vendég volt az egyik ózdi étteremben a 19 éves Farkas Juki férfi, aki az étlapot azonban egyszer sem kérte. Összegyűjtötte a felmarkolható ételeket, italokat és megtalálta a még felhasználható vásárlási utalványokat. Holnap a Dunán túlon számottevő csapadék nem valószínű, a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, Kis Juditot hallották.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

és a kölcsönös szerelem. Várlalkesten nagyon kell ez, kell egy kis töltődés, addig már kibírjunk imádás, hiányzás, szeri, puszi, ba, ba. Hello, Kuki, köszi ezt a vasárnapi mixet.

Just the Way You Are. Hidetek nekem, szerintem imádni fogtok, egy kis újdonság itt a rádióján, és lázulj tovább, jó? After Party Show velem. És hát tölni a szík, kívánság műsor, és játszani is fogunk, jó? Paros BDP, jegyetlen, a Rádió 1.

és nagyon jól sikerült, nagyon jól tényleg. A számcíme kicsit más, mint az Insomnia. Az a számcíme, hogy New Religion. Itt a legújabb BB Rexa, itt a Rádió 1-en. Hangjára maximálisan!

Ez itt a Rádió Vajon Csak Igaz, ima is legyen, megy a Sokonyának, köszönjük szépen, szia, szeretnénk a szerelemnek zenét kérni, ha lehet, külön kérni, akkor az innentől a lovat, szeretném kérni, köszönöm. Most innen nem tudok remixelni, de azért az üdenet elolvastam, jó? Sziasztok, Armin vagyok, és a lehetséges egy jó kis She Wiz, VIP zenét szeretném kérni. Most nincs nálam, ne ragudj. Szia, szeretnék kérni egy összamot a fiamnak, Marcinak és Ilus mamának születésnap jubka alkalmával. Köszönöm szépen, boldog ünnepet kívánok neki. Szia, vagy nekik, szia.

0: neked jó számot köszönöm. Jó, rendben, az a jó szám ez érkezik. Itt van a legújabb, megint a legújabb David Guetta. Ott van mellette most Jennifer Lopez. Spanyolul Jennifer Lopez. Te quiero. Szép az a csajsz, ez biztos. Szám címe Save Me Tonight. David?
1: Hey, what's up?

0: Andrei Chivaș ai műsor most!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent:
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jyskt.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Egyedi megjelenés, kényelem, biztonság.
7: Taxi!
6: Minden csomagommal együtt, oda, ahova akarom. Igen, ez a Best Stop Taxi. Hívd, ha a legjobbat akarod. 0646 363 363 vagy töltsd le ingyenes applikációnkat Best Stop Taxi Miskolc néven.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
8: Ferko összerakott egy laza, mennyi? 320 kilométert? Mennyit raktál össze?
9: Nem szórakozni jöttünk.
8: Hát nem, ez igen. Hát persze, ez nem szórakozás.
9: De itt vagyunk, megnéztük ismét Ausztriát, még mindig szép. Egyébként pont azt mondtam, hogy van itt motoros kolléga, hogy rohadjon meg, már elnézést, hogy fél órára vagytok a csodától. Én ugye Békés megyébe, ha elindulnék bárhova, már órák, napokig mész, mire igen. Találsz valami jót.
8: Igen, igen, igen. De itt, hát figyeljetek, átmegyünk a határon, és olyan szerpentinek, olyan hegyek, olyan gyönyörű, persze ez az oldal is gyönyörű. Én motorozás szempontjából valami egészen elképesztő. Úgyhogy 9 óra óta kisebb megállásokkal szigor van. Figyelj, menni kell, indulunk, megyünk. Én minden pillanatban alszom egy 5 percet gyorsan, annyira el vagyok már fáradva. De komoly a brigád.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Az avasi útfelújítás átrajzolta ideiglenesen a városrész busz közlekedését, összevonták az Ifjúság útja és az Avasváros központ megálló helyeket. Nem véletlenül állították meg egy dokkereskedő autóját az ózdi rendőrkapitányság egyenruhásai, az Ózd és Arló közötti úton intették le a járművet. A sofőr először értetlenkedett, de a nyomozók a gyerekülésbe rejtve találtak nála mintegy 200 gram kábítószert. A 38 éves ózdi dílernél 2,5 millió forint készpénz is volt. Kövi Pálnak a gasztronómiai író, polihisztor és vendéglátós munkásságának állít emléket egy utazó kiállítás, amelynek 3 hétig a Művészetek Háza Kortárs Galériája ad otthont a vármegyeszékhelyen. Holnap a Dunán túlon számottevő csapadék nem valószínű, a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, Kissudítot hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
0: Rádió
4: 1! Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Élő kívánság műsor 20 óraig, itt van a mai első telefonáló. Szia, hogy hívnak téged?
2: Halló, Kuki Gizmo vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Jól vagyok, köszönöm szépen, hogy nyert a Barcelona, megint bajnok lett.
1: Ja, a foci, igen. Mondanám, hogy PSG is, de mindegy. Szóval boldogok vagyunk ketten, ugye, Gizmom?
2: Igen.
1: Jó van. Kértel tőlem Fast Boy, ugye? Good
2: Life.
1: Good Life. Jó, oké. Kinek szeretnéd küldeni, Gizmo?
2: Franciskának, neked.
1: Köszönöm.
2: Köszi. Minden Barcelona-jongónak, meg PSG-jongónak.
1: Oké, rendben. Köszönöm szépen a telefonot, vigyázz magadra, jó legyél.
2: Köszi,
1: Kuki, szia. Még egyszer hangsúlyozom, ha esetleg hallani fogtok egy előadóval, ki fog föllépni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, akkor ne fogd vissza magad, gyorsan hívjál engem a 0623 111 111-re. Ha esetleg valaki nem tudta, ki az előadók, akit föllépnek, mint nemzetközi előadók, akkor ott van minden info a www.radio1.hu-n. Most érkezik Fast Boy, Good Life itt a Rádió 1-en, most!

0: Egyen Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kit köszöntsünk. Halló, halló, szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Lévi vagyok Vácsról.
1: Na mi újság, hogy vagy ezen a csúnya időjárásán?
2: Hát, lett volna kellemes programom a hétvégén, amire sajnos nem tudtam az összes idő miatt elmenni.
1: Hát igen, képzeld, hogy tegnap este én is diszkoztam volna szabadtéri, de lemondták a buli, mert hát annyira esett ez, hogy lemost a buli, de mindegy. De holnap állítólag 20 fok várható és újra napsütés. Jó lesz, nem?
2: Ja, igen, ez jó lenne, csak hát most nem hozzák vissza a hétvégi programot, amit de nem tudtam meg a mai időre, amire elmenni.
1: Hát. Na legalább kicsit beszélünk együtt. Na figyelj, kért el tőlem az anyu kis Ray, és a szem címe Where is my husband? Mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát neked, meg akik ilyen el vannak szancsolódva ebbe a rossz időbe.
1: Jó van, oké. Rendben, vigyázz magadra, és minden jót kívánok neked, jó?
2: De te is, és viszont kívánom, te is vigyázz magadra, és üdvözlöm a családot.
1: Köszönöm szépen, szia, szia!
2: Yes,
1: yeah. Hello, hello. Érkezik nálunk az isteni Ray, és a szem címe Where is my husband? Vigyázzatok, úgy tűnik, hogy nem sokára játszani fogunk, ha? Paros belépő jegyet lehet nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Jó, de most zene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén, Sani?
2: Igen, szia.
1: Szia, Sanikám, hogy vagy?
2: Hát, jól.
1: Csak
2: kicsit szomorkás az idő.
1: Hát, de holnaptől újra sütni fog a nap, és 20 fok várható, képzeld el. Ez már jó, nem?
2: Az jó.
1: Na, jó van. Mit szeretnék kérni tőlem, Sani?
2: A Fuzsdiszkótól egy zenét.
1: Igen?
2: És, hát.
1: Kinek szeretnéd küldeni?
2: Páromnak, Anikónak.
1: Igen?
2: És ennyi.
1: Ennyi, oké. Megbeszéltünk,
2: uram.
1: Én is köszönöm a telefonáltal neked is. Szia.
2: Szia.
1: Az egyik Viber üzenek itt szól. Szia, Kuki. Ördög. Encsi szerelmemnek szeretnék kérni egy összámot. Azt, hogy mi lesz, rád bízom. És üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Üdv. Gabor, rendben. Érkezik Switch Disco, nálunk lennök fiúk. A szem címe I Found You. Még egyszer mondom, kit következik. Switch Disco. Hallottad? Switch Disco. Na, mit kell csinálni?

0: Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

0: Morning Show a Rádió 1-en.
1: Sokan telefonálnak, az egyik telefonáló itt van a vonal túlsó végén. Szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Kata vagyok.
1: Kata, honnan telefonálsz, melyik városból?
2: Hát éppen úton vagyok, egyébként Szeged mellől.
1: Szeged mellől, de akkor Szegeden laksz, gondolom, a környékén, ugye?
2: Környékén így
1: jó,
2: van.
1: Jó, oké, rendben. Miért hívtál engem, Kata? Miért hívtál engem?
2: Nagyon szeretnék nyerni.
1: Mit?
2: A Rádió 1-es bulira.
1: Ja, igen. Hát okay. Valamit kell mondanod. Kit hallottad? Ki volt az előadó? Számcíme, bankszámlaszám, TB-szám?
2: TB-számot hamarabb tudok mondani, mivel vezetés közben vagyok.
1: Na, akkor kit hallottad?
2: Switch Disco.
1: És a számcíme?
2: Alpha and Blue.
1: Jó, oké, figyelj csak, egy kis mateklecke. 5 plusz 5, ez mennyi?
2: 10.
1: Akkor figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Mit szólsz ez? Kata! Hehe! Na mit szólsz ez?
2: Szuper, jó, nagyon jó.
1: Kivel fogsz jönni?
2: Barátnőmmel.
1: Barátnőddel, jó, akkor találkozunk vasárnap 24-én, azaz pont egy hét múlva, viszont az a kérdésem, hogy ne tedd le, megbeszélünk minden adáson kívül, most ne tedd le, jó?
2: Rendben, köszönöm.
1: Ne tessék szomorúak lenni, mert úgy érzem, hogy hamarosan újra játszani fogunk, most hamarosan újra zenélni is fogunk, mert kivel találkozunk, azt is sem mondom, mert jó fej vagyok, érkezik Lady Gaga, The Dead Dance.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak a mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jyszk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak.
4: A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
5: Ferko összerakott egy laza, mennyi? 320 kilométert? Mennyit hát raktál össze?
6: Nem szórakozni jöttünk.
5: Hát nem, hát persze, ez nem szórakozás.
6: De itt vagyunk, megnéztük ismét Ausztriát, még mindig szép. Egyébként pont azt mondtam, hogy van itt motoros kolléga, hogy rohadjon meg, már elnézést, hogy fél órára vagytok a csodától. Én ugye Békés megyébe, ha elindulnék bárhova, már órák, napokig mész, mire találsz valami jót.
5: Igen. De itt, hát figyeljetek, átmegyünk a határon, és olyan szerpentinek, olyan hegyek, olyan gyönyörű, persze ez az oldal is gyönyörű. Én motorozás szempontjából valami egészen elképesztő. Úgyhogy 9 óra óta kisebb megállásokkal szigor van. Figyelj, menni kell, indulunk, megyünk. Én minden például alszom egy 5 percet gyorsan, annyira el vagyok már fáradva. De komoly a brigád.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
7: A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a csípős vérszívók ellen. A keleti ország részben a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén lévő holtágak szegélyén biológiai gyérítés indokolt. Május közepén indul az országos szúnyoggyérítési program. A szert repülőről szórják majd ki. Sárospatakon rendezik meg az első Kárpát-medencei tárogatóversenyt. A Hungarikumként tisztelt hangszert legkiválóbb megszólaltatóit hívják a Zempléni Város Református Teológiai Akadémiájának falai közé. Rendszeres vendég volt az egyik ózdi étteremben a 19 éves Farkas Juki férfi, aki az étlapot azonban egyszer sem kérte. Összegyűjtötte a felmarkolható ételeket, italokat és megtalálta a még felhasználható vásárlási utalványokat. Holnap a Dunán túlon számottevő csapadék nem valószínű, a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, Kis Juditot hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Folytatódik a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az igazi mai slágerek.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végénet, kedves vidám hallgatónk, szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Peti vagyok, Debrecenből.
1: Szia, Peti, Debrecenből, mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm, jól vagyok. Most jöttünk haza külföldre, kicsit kiruttantunk.
1: Mere voltatok?
2: Ó, nem voltunk messze, itt a határnál, Nagyváradon.
1: Jó, jól tért, jó volt?
2: Jó volt, csak esett az eső, mikor jöttünk haza, nagy esőbe jöttünk.
1: Hát, legalább nem kell mosni a kocsit, látod?
2: Ez pont így, én is ugyanezt mondtam, ingyen mosás.
1: Na jó van, kiértöltelem Accent és a szemcímet Don't Leave, kinek szeretnéd küldeni?
2: Olivernek küldöm, nagyfiamnak.
1: Hány éves a nagyfiad?
2: Nagyfiam már 28 éves.
1: Ó, de te mondtál
2: otthon neki... várja ezt a zenét, és otthon várja azt, hogy halljon bennünket a rádióba, Kuki.
1: De te mondtál nekem valamit adáson kívül, hogy jössz bulizni velünk jövő egy vasárnap, ugye?
2: Igen, jövő egy vasárnap mi is ott leszünk Debrecenben a rádió egy születésnapi bulián, és mindenféleképpen szeretnénk veled készíteni egy szelfit a nagyfiammal együtt.
1: Na, de akkor ide kell jönni Budapestre, mert itt lesz a buli, tudod?
2: Igen, tudom, jó, Budapest parkban, bizony, igen, bizony, 17 órai kapunyítással, és jó. Ott leszünk 17 órakor.
1: Én is ott leszek, akkor csinálunk egy jó kis selfit közösen, jó, oké?
2: Nagyon köszönöm, szépen köszönöm.
1: Na, vigyázz magadra, és köszönöm szépen, hogy telefonáltál, jó?
2: Te vagy a kedvence a fiamnak. Szevasz, Kuki, Kuki vagyok, mindig szoktam mondani. Szia, szia, Kuki, szia, Kuki,
1: jó,
2: szia.
1: Jó van, arányosak fajta, jó, kegyetek, sziasztok, hello, hello, szia, szia. Szia. Érkezik Accent, lennünk ledok fiúk, Accent címe Don't Leave. Mit mondtam, kit következik, ki az előadó? Accent. Micsoda? Accent, Accent, hallottad? Accent.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Anyuka van a túlsó végén, most kihez van a szerencsém? Halló, halló!
1: Szia, Niki vagyok, és a játékra jelentkeznék.
0: Niki, melyik városból?
1: Hát, vidéken vagyok, Szalszentmártonon, de éppen úton.
0: Úton, jó. Jól telt a hétvégéd?
1: Ó, nagyon, most jöttünk a moziból.
0: Moziből, mit néztetek?
1: Ördög Prádát viselkedtőt.
0: Jól volt, jó, jó?
1: Hát, jobb is lehetett volna, többet vártam tőle, de jó.
0: Jó, értem, értem, jó. Miért hívtál engem most? Para, hallgatok.
1: Hát, hogy nyerjek jegyet a rádió egy szülinapi bulira.
0: Ja, értem, akkor kit hallottad?
1: Accentet.
0: És a szám címe?
1: Don't leave.
0: Don't leave, oké. Okay. Tudod-e a rádió egy szlögenje?
1: Hogyne, rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Jó, egy kis matek lecke. 6 plusz 4, ez menni?
1: 10.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Na, örülsz neki!
1: Hogyne, tavaly is voltam, most is megyek.
0: Nagyon jó, kivel fogsz jönni?
1: Barátnőimmel.
0: Ja, barátnőide, ezt tudod páros belépőn érted, jó?
1: Így van,
0: ja,
1: okay, de jó. Már van jegyünk is.
0: Ja, van jegyünk.
1: Biztosra megyünk.
0: Ja,
1: így van.
0: Vettetek, plusz most nyerted.
1: Na, így az van, szép, megyünk szép. Többen.
0: Jó, az a keresem, hogy ne tedd le, megbeszélünk minden arason kívül, jó. Ne tedd le, jó, oké? Okay?
1: Oké, okay, jó, köszi.
0: Zenélünkkel nagyot érkezik az isteni Kató, és a szám címe Turn the Lights Off. Ez egy DJ Duck remix itt a Rádió 1-en.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, nem sokára vége a kívánság műsornak, de van még egy kis időtök hívni engem, 0620-311-111, nem itt most kicsoda, halló!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Na mi újság?
2: Köszönöm szépen, elfáradtam ezen a héten, nagyon sok dolog történt,
1: aha,
2: még fel sem dolgoztam egy részét sem.
1: Azért szép.
2: Meg pihenni.
1: Akkor? Tessék! Menni, pihenni, mikor letette a
2: terület. Valami lassú zenét szeretnék kérni.
1: Jó, oké. Okay. És kinek szeretnéd küldeni? Senkinek! Paf!
2: Ennyi jó lett. Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Köszönöm, hogy hívtál, jó volt veled beszélni. Na, vicce félretéve, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni.
2: Minden Stahanovistának egy kicsit pihenjünk meg.
1: Kinek?
2: Aztán közülük elő. Stahanovistam. Ez egy régi orosz kifejezés.
1: Ja, biztos, igen.
2: A munkamániások. Hát Igor Stahanovra nevezték el. Ő volt ilyen, hogy sose pihent.
1: Ja, jó, oké. Azért...
2: És akkor Stahanovistának hívjuk azokat, akik sose pihennek, mindig csak dolgoznak, nyomják.
1: Ja, értem. Jó, oké. Akkor jó pihít neked, jó? Szerintem már rád fér, jó?
2: Köszönöm szépen. Sziasztok, megint.
1: Szia. Na, lennök, fiúk,

0: Igen Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén, Dalma, szia Dalma, hogy vagy? Háló! Dalma, eltűntél, visszajöttél, itt vagy Dalma?
2: Itt vagyok, igen, nagyon jól vagyok.
1: Jó van, hallom, hogy kocsikáztál, vagy úton vagytok?
2: Kocsikázunk, éppen átszeljük az országot, Szegedőjövünk hazafele Szombathely mellé egy gyors kocsolya versenyről, ahol a kisfiú versenyzett.
1: És hogy sikerült?
2: Első helyezést ért el.
1: Jaj, de jó, gratula, és mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Azt szeretném kérni, hogy kérlek mondd be az összes szombathelyi gyorskocsolyás Pingvinnek, nagyon gratulálunk, és köszönjük a kitartásukat, mert nagyon kemény két nap van mögöttük.
1: Nagyon jó, és milyen zenét szeretnéd kérni tőlem?
2: Nagy Bogitól szeretnénk kérni, ha jól leszek újra című dal.
1: Oké, rendben, jó utat, vigyázzatok magatokra, és még egyszer gratulál, jó?
2: Köszönjük!
1: Sziasztok, jó utat, vigyázzatok magatokra, jó? Az egyik SMS, itt szól anyag fiúk. Szia Kuki, Josvai Gergő vagyok, Helyő Babáról, légy szíves, ívjál vissza, Bodorei Szilvinek küldenek egy összamot ide Helyő Babára, köszönöm. Nem tudlak hívni, viszont egy tudsz hívni engem, jó? Oké, 0620-311-111-re. Na, zenélünk egy nagyot, jelkezik akkor Nagy Bogi, és a szám címe Jól leszek újra. Van egy kis info, Metzger Victoria remixelte. Bőzony!

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Előtt az idő, hogy én búcsúzom töretetlenök fiúk, a legközelebb szerintem vasárnap találkozunk a Budapest Parkban a Rádió Egy születésnapi fesztiválra. Hamarosan érkezik a diszkusi csapat. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Kuki voltam, és kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hetet. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Ferko összerakott egy laza, mennyi? 320 kilométert? Mennyit raktál össze?
3: Nem szórakozni jöttünk.
2: Hát nem, ez igen. Hát persze, ez nem szórakozás.
3: De itt vagyunk, megnéztük ismét Ausztriát, még mindig szép. Egyébként pont azt mondtam, hogy van itt motoros kolléga, hogy rohadjon meg, már elnézést, hogy fél órára vagytok a csodától. Én ugye Békés megyébe, ha elindulnék bárhova, már órák, napokig mész, mire igen. Találsz valami jót.
2: Igen, igen, igen. De itt, hát figyeljetek, átmegyünk a határon, és olyan szerpentinek, olyan hegyek, olyan gyönyörű, persze ez az oldal is gyönyörű. Én motorozás szempontjából valami egészen elképesztő. Úgyhogy 9 óra óta kisebb megállásokkal szigor van. Figyelj, menni kell, indulunk, megyünk. Én minden például alszom egy 5 percet gyorsan, annyira el vagyok már fáradva. De komoly a brigád.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
4: Az avasi útfelújítás átrajzolta ideiglenesen a városrész busz közlekedését. Összevonták az Ifjúság útja és az Avasváros központ megálló helyeket. Nem véletlenül állították meg egy dokkereskedő autóját az ózdi rendőrkapitányság egyenruhásai, az Ózd és Arló közötti úton intették le a járművet. A sofőr először értetlenkedett, de a nyomozók a gyerekülésbe rejtve találtak nála mintegy 200 gram kábítószert. A 38 éves ózdi dílernél 2,5 millió forint készpénz is volt. Kövi Pálnak a gasztronómiai író, polihisztor és vendéglátós munkásságának állít emléket egy utazó kiállítás, amelynek 3 hétig a Művészetek Háza Kortárs Galériája ad otthont a vármegyeszékhelyen. Holnap a Dunán túlon számottevő csapadék nem valószínű, a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, Kis Juditot hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
1: Diszkósít! DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
5: Hello, hello! Szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti showja, a Diszkósít. A héten végig kettesben voltunk DJ Juniorral, és ez így van ma is, de a lemezek az igazi mai slágerek. Hanvai PG tollából szólnak.
6: Szavaztok, szép estét mindenkinek, én is köszöntök mindenkit. DJ Junior vagyok, FM-en, webben, applikáción keresztül. Tartsatok a 20 éves Diszkósíttel, és amivel indul Hanvai PG, az Taylor Swift és a Fate of Ophelia, Hanvai PG és Roberto Vini coverében. Ezzel kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádiózást.

0: Ez a Rádió 1-es is olyan a diszkosi Radio Show, 20 éve itt vagyunk veletek, viszont a stúdióban most kétharmadban Hanvai PG ugyan elküldte a mixét, de ma még nincsen, viszont holnap estétől már Űrő csatlakozik majd hozzánk. Bárány Attila és én DJ Junior viszont itt vagyunk veletek élőben.
1: Jövök az ünnepeltekkel, névnaposok ma többek között az Andorok, Paszkálok, Brúnok, Rezedák, Szalókok és Szolónok. A szülinapos pedig az ismerőseim közül Tóth Erika, Egri Dominika és Gonda László. Istenétesse az ünnepelteket!
0: Menjünk tovább Hanvai PG mixével, jön Joy Corey és a Galantis, illetve Izibizu közöse. Ez a Stay a Little Longer a diszkosítben.

0: mint Cyril, Szemfelt, illetve a Switch Disco.
1: És arról már nem is beszélve, hogy ezen az éjszakán a rádió egy születésnapon, amikor a nagy színpadon vagyunk a diszkosi csapatával, akkor bemutatjuk a vadonatúj diszkosi dalt, és remélhetőleg a klip is elkészül, mert akkor a klipet is le fogjuk vetíteni nektek, úgyhogy készüljetek új diszkosi dal premier, tehát a rádió egy születésnapi fesztivál, ezért is érdemes lesz eljönni. A folytatásban még mindig Hamvai PG Mix-el jön, Hypaton és Norma Jane Martin közöse az Out of My Head, Hamvai PG és Roberto Vini coverjében.

95.5 diszkosít a rádió egyen, Hambai PG Mixa, itt van Bárány Attila, én DJ Junior. Hárman együtt pedig majd, ugye jövő héten Attila már mondta, három helyszínen is találkozhatunk, és május 31-én még a hónap végén, ez egy vasárnapi nap, készüljetek, mert diszkosít pizza premier lesz, Eat and Greet and Meet, délután 3-kor kezdünk Pátyon, a helyi étteremben, minden információ kim van a diszkosít oldalán, és ami jó ír, az első 150

0: Majd búcsúzik tőletek. Azzal, hogy én jövő héten egyébként nem leszek, méghozzá egyáltalán adásban, csak majd vasárnap a Rádió Születésnapi Fesztiválon, viszont fellépésem annyi lesz, mint majdnem égen a csillag. Egészen pontosan 6 darab. Pénteken egy priváton kezdek majd Budapesten, és onnan megyek Turkevére, a Juhász Fesztiválra, a Diszkosít Legendsre fellépni. Szombaton pedig Siófokon kezdek a legelején a szezonnyitó bulin, onnan megyek Balatonfüredre, végül pedig Vonyarcvasegyre a Diszkosít Legendsre, vasárnap pedig Rádió egy szülőnapi fesztivál lesz a Budapest Parkban, ahol már délután 4-től ott leszek, és később a Diszkosíttel és szólóban is fellépek. Bővebb információ aranyangói oldalamon a Facebookon. Én Bárány Attila voltam, köszönjük a figyelmet, további jó rádiózást, sziasztok!
1: Én is búcsúzom mindenkitől, DJ Junior voltam, jövő héten itt leszek a Hanvaival, akkor szintén kétharmadban lesz Diszkosít, egészen vasárnap, amikor viszont már együtt leszünk ugye a Rádió egy születésnapi fesztiválja. De előtte még ugye én is játszom pénteken Turkevén a srácokkal a nagy fesztiválon, szombaton én Balaton fűzőn kezdek egy jó kis bobozással, este 8 és 10 óra között várok mindenkit a helyszínre, utána viszont megyek át ugye a helyszínre, a Diszkosít Legends Partyra, majd Vonyaszvasegyre, és vasárnap a srácokkal együtt tényleg én is ott leszek a Rádió egy születésnapi fesztiválon, és várunk mindenkit nagy szeretettel. Búcsúzom mindenkitől, azzal, hogy Hanvai PG még játszik egy-két tracket itt a Rádió egyen, de holnap este 8-kor új hét, új élmények, Diszkosít itt a Rádió egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: The Hello Wilcox, kezdjük el!
1: Nagyon szép vasárnap estét kívánunk mindenkinek, a rádió egyik nagy kedvencével, Robin Schulzzal és Szigala közös dalával fogjuk indítani az órát. AM to PM, itt a World is My Radio Show-ban.
2: The

0: Phil Cox, aztán 11-től Brick Lake a lemezjátszóknál.
1: Ki ne emlékezne Mojo ikonikus dalára, a Lady-re, ezt most Wachowski barátom és az ő csapata újra formálta 2026-ban, abszolút így kell szólnia egy modern elektronikus zenei dalnak. Jöjjön tehát a Wachowski Live és a Lady, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio.

0: A lemezjátszói mögött jön megint egy újdonság, egyenesen a te stúdiódból.
1: Nagyon boldog vagyok, hogy hétről hétre játszhatom nektek itt a Bird Is My Radio Show-ban, és kifejezetten örülök annak is, hogy sokan írtok a vadonatúj dalommal kapcsolatban, a Sundown-nal kapcsolatban, hogy mi ez a dal. Ugyanis ez egy teljesen saját dal, ami még hivatalosan nem jelent meg, viszont csak is kizárólag itt a Rádió Egyen, a Bird Is My Radio Show-ban és a Live Mix keretein belül hallhatjátok. Hogyha tetszik nektek, akkor kérjétek a kívánság műsorban is. Ez tehát tőlem a vadonatúj trekkel, ami hamarosan, hivatalosan is meg.

0: www.radiohegy.hu-n. Na Vilkox, mivel jössz most?
1: Ha már nagyot mennek a feldolgozások, akkor természetesen a Fezó és a Kis sem maradhat ki a sorból. Abszolút 2026-os hangzás, egy kicsit tech house, egy kicsit electro house ismerős dalamokkal vegyítve. Ez tehát Fezó és a Kis itt a Rádió Egyen, a World is My Radio Show-ban.

0: Balatontól, vagy éppen Joel Corey-tól, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország

0: múlt este 10. Hello mindenkinek! Jövő héten ilyenkor, vagyis pünköst vasárnap már 1000-rel bulizunk együtt veletek a Rádió egy születésnapi fesztiválján, ahol az ausztrál világsztár Cyril is fellép. Vele kezdjük ma a második szettünket. Hello Wilcox!
1: Ciao, ciao, sziasztok! Köszöntök mindenkit! Rengeteg világsztártól és feltörekvő producertől, illetve DJ-től hoztam nektek dalokat. Nagyon jó hangulatra számíthattok a folytatásban is. Ed Sheeran és a kamera Cyril remixében, itt a World is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: A néhai Angie Stone legendás dala a Wish I Didn't Miss You a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban Wilcox változatában. Odalépünk a gázra, mert hogy most jön?
1: Gordo és a Loco Loco. Hát vannak olyan dalok, amiket amikor meghallunk, azonnal tudjuk, hogy hát igen, ez egy slágergyanús dal. Valószínű 99%-os sláger lesz belőle. Én is így voltam, amikor ezt meghallottam, mondom, na igen, ezt eltalálták. Kicsit csehszlovák feeling, de olyan ízlésesen. Gordo és a Loco Loco itt a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Ez volt Sonny Foderai és a Think About Us, amiből Cyrilnek is van ám egy hivatalos remixe, amit biztosan játszani fog a születésnapi fesztiválunkon is mához egy hétre. Cyrilön kívül a nemzetközi szupersztár fellépők Sam Feld, a Switch Disco, valamint Accent, ott lesznek a Rádió 1 DJ-k is. Bővebb infók a www.radio1.hu-n. Mi a most, Vilkox?
1: Rengeteg feldolgozás készül az elmúlt időszakban, ugyanis ez a trend régi klasszik dalokat feldolgozni. Most a Classic House-nál járunk, Robin S. és a Show Me Love egy vadonatúj remixben. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Mit teszel rá, erre Vilkox?
1: Írtátok, hogy játszam, így nem tudom kihagyni a szedből, egy saját dalt hoztam nektek, amit talán nekem az egyik nagy áttörés jelentette a karrierem számára. Ez az In My Head, gondolkozom rajta, hogy csinálok bőle egy 2026-os verziót. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy szerintetek egy dal úgy jó, ahogy van, vagy érdemes belőle egy producernek a saját dalából is feldolgozást készítenie. Írjátok meg, ez a World is Mine Radio Show és a Rádió 1.

0: kifulladásig Bléklék a lemezjátszók mögött, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
1: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Hello mindenkinek, Brick Lake is befutott, és természetesen ő is isteni zenékkel készült nektek. Hello Brick Lake, kezdjük el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam már, hogy ismét zenéjesek nektek, hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik a Side Piece, slágere a Cry For You, itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Ez volt Cashmere és a Wild Ride. Vasárnap este a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Brick Lake a lemezjátszói mögött. Ő is fellép természetesen mához egy hétre a nagy idei Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Négy világsztárt is láthattok majd. Cyrilt, Sam Feltert, a Switch Discót, valamint Accentet. Minden további info a www.radio1.hu-n. Brick Lake?
1: Figyeljetek csak, mert jön a saját zeném. Timmy Trumpet előszeretettel játszotta. Irány a csúcs felé érkezik tőlem, Brick Lake-től a Beyond the Top. Itt a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Mind Radio Show Bricklék a lemezjátszóknál. Mi a most?
1: CID Fancy Shit című zenéje. Az amerikai producer egy stílusos, magabiztos hangulatú tech house zenét hozott össze, ami szerintem most eléggé belepasszol a mixembe. Ez jön most itt a Burris Mind Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: minőségi, trendi elektronikus zenére vágytok, vasárnaponként is számíthatok ránk. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, Brick Lake a lemezjátszói mögött. Na nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Jön Robin Schulz és Szigala közös dal, az AM2PM. A német és a brit producer egy könnyed, pörgő hangulatú zenét hozott össze, ami szó szerint reggeltől estig lehetne hallgatni. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

World is Mine Radio Show.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Bricklink! Bricklink! Na most szólj hozzá a Facebookon! Facebook.com/

0: világon. Ma este ez volt az utolsó előtti zenénk itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Napriklék, nézzük, hogy melyik lesz a legutolsó.
1: Zárásként hoztam Rufus Du Sol ikonikus Inner Bloom című dalának Vintage Culture Remix változatát.
0: Ma tehát ezzel zárunk. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet. Ne felejtjétek, jövő héten ilyenkor lesz az idei nagy Rádió 1 születésnapi fesztivál. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, picivel éjfél után járunk, a legnagyobb kedvencek között pedig, hát mindjárt itt a sorba jelentkezik Teddy Sims, és ha ő jönne, hát akkor ő jöjjön ezzel a hanggal, az igazi mai sláger, a The Door, amivel már is indítok kellemes éjszakát.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, meg Tiesto a Max, ez meg a címe. A fogyarásban pedig jön egy olyan világsztár, akivel már csak 6 nap, bizony, és együtt bulizhatunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon jövő héten vasárnap. Ő Sam Feld, ez pedig egy óriási kedvenc tőle. Az igazi mai sláger Rosalinnel a Heart Like Mine, amit indítok a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

de jó ez a dal, azt a mindenit. És szerintem ugyanezt fogjuk mondani a következőre is. Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ezek között pedig az a DJ és producer, akinek hát tulajdonképpen sose lehet panaszkodni a kondiára. Bár az utóbbi időben ez egyébként igaz David Guettára is, de nem rá gondolok, hanem Joel Corryra, az igazi mai sláger, a Galantis-szal közösen a Stay a Little Longer, amit már is indítok. Oh, yeah.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Magyarország vezető lemezlovasai közül és producerei közül pedig kettő, sőt hát három, mert hogy a Stadium ex-párosa és DJ Metzger Wiki és a Let You Let Me Go, ők is ott lesznek vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Én pedig Ray-jel folytatom.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, a diszkós itt csapata jön. Szenzációsak voltak csütörtökön Balázsik Rócsói előtt 4-től 5-ig. Nagyon jó kis mixet csináltak, és ezt fognak vasárnap is a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Ez meg az igazi mai slágerük, a Sunglass

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert jó a hangulata, jó a flow-ja ennek a zenének. Cashmere és a Wild Ride. Ez pedig egy olyan dal, amit hát nagyon-nagyon szeretünk. És pont ezért választottam most a folytatásra. Major Lazer, light it up!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy nagyon jó feldolgozás, sőt, inkább már ezt újra gondolásnak nevezném. Az utóbbi időben egyébként is ez a divat, nem csak egy picit mókolni, picit más tempót adni egy korábbi dalnak, hanem egy új jelentést is, meg teljesen új flow-t, új hangulatot, és Bibi Rexa pont ezt csinálta egy korábbi Faithless gigaslágerrel. Az igazi mai slágerek között ez Bibi Rexától a New Religion a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.